Alex speaks righteous. Sister Cena says funky. How bizarre.

back around.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei. Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: 1975, we brought you an album with a song.

0: Put your hands together.
1: I want you to do it.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Végső döntés lesz a hazai uniós forrásokról. Zajlik a szúnyogírtás, minden rendben az olasz rizlingekkel. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Az uniós források hazahozatalának fontosságáról beszélt Vitézi Dávid miniszter felszólalásában az országgyűlés rendkívüli ülésén. Az Európai Bizottsággal a tárgyalásokat lezárták, a helyreállítási terv szövege elkészült. A végleges döntés az Európai Unió tagállamainak pénzügyminiszteri tanácsülésén pénteken várható. Úgy vélte, minden jel arra utal, hogy ez pozitív döntés lesz. Hozzátette, összességében csak nem 6000 milliárd forintról van szó, ez lehet az elmúlt 35 év legnagyobb, egy összegű, a közszolgáltatás fejlesztésére kapott forrása. A lakosságot kérdezik a megye és a kormány megbízott elnevezésekről. A társadalmi egyeztetést a kormány kezdeményezte. A témához kapcsolódó törvénytervezet a kabinet honlapjáról érhető el. A weboldalon található tájékoztatás szerint vármegye helyett a megye, a főispán helyett pedig a kormány megbízott cím lenne a hivatalos elnevezés. Szombatig várják a véleményeket. Budapesten folytatódik a szúnyoggyérítés. A harmadik és a negyedik kerületben zajlik az írtás, Pest megyén kívül. Összesen 10 megyébe érkeznek a szakemberek. Az érintett települések többségén az inváziós fajok, főleg az ázsiai tigris szúnyog térhódítása észlelhető. Az egyedek nappal aktívak, de kicsi az életterük, így sokat jelenthet, ha az esőzés vagy öntözés után kiborítjuk az összegyűlt vizet, ezzel akadályozva a szaporodásukat. Mindegyik olasz rizling megfelelt az élelmiszerbiztonsági előírásoknak a Nebih Supermenta terméktesztjén. Ezúttal a 2025-ös évjáratú borokat ellenőrizték a szakemberek. A nagyáruházláncok kínálatából 27 különböző hazai borvidékről származó árucikket vizsgáltak meg. Tudtuk meg Barátossy Gábortól, a Nebih borászati és alkoholos italok igazgatójától.
2: A laboratóriumi vizsgálatot végeztünk, a borok alapparamétereit, az alkoholtartalom, cukortartalom, saft, kén-dioxid tartalom, hamutartalom, azt is ellenőriztük, hogy valóban olasz rizling szőlőfajtából készültek-e. Vizsgálataink kiterjedtek a címkén feltüntetett kötelező információk és egyéb jelölések szabályszerűségére is.
1: A változóan felhős égbolt mellett több órás napsütés várható. Csapadék nem valószínű. 31-32 fokig kúszik a hőmérő higanyszála. Holnap hajnalban egy hideg front érkezik térségünkbe. Kisebb eső helyenként kialakulhat, erős lesz a légmozgás, olykor viharos lökésekre is számítani kell. Délután 26-32 fokot mérhetünk. Csütörtökön már sok napsütés ígérkezik, zápor csak elvétve fordulhat elő. 30 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

állomás. Száguld a vonat, tele van a vagon. Nincs együnk, és mégis ülünk a vonaton. Ülünk

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. július 7-e van, kedd reggel 6 óra.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101.7 Best FM. Pécsbook.
1: Emberkereskedőkre csaptak le Baranyában. Gerezslak viselheti a Finnugor kulturális fővárosa címet. Változékony lehet az idő, Szendi Hajni vagyok. Változik a közlekedés Mohácson, hiszen a kenyérgyár parkolóház beruházás keretében aszfaltozási munkára kerül sor július 7-én, tehát ma délután 4 órától holnap este 8 óráig. Ez ideiglenes forgalomkorlátozással és útlezárással jár a Rákóczi út érintett szakaszán. A lezárás ideje alatt a gépjármű forgalom nem biztosított. A munkaterületet ideiglenes forgalomtechnikai elemekkel, fizikai korlátozással, behajtani tilos jelzésekkel jelölik. Kérnek minden Mohácson közlekedőt, hogy ezen a részen fokozott figyelemmel közlekedjenek, minden esetben kövessék a kihelyezett közúti jelzéseket, illetve a helyszínen dolgozó munkatársaik útmutatásait is. Emberkereskedőkre csaptak le Baranyában, 7 sértett és 15 gyanúsított a hazai mérlege annak az EMPAC műveletnek, amit a Europol, a Frontex és az Interpol szervezett június 2. hetében. Az egyhetes razziát Magyarországon idén is a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda hangolta össze, míg 8 megyei rendőrfőkapitányság köztük a baranyai hajtott végre sikeres akciókat. Június 8-a és 12-e közötti már negyedszer szervezték meg az emberkereskedelem felszámolása érdekében végrehajtott nemzetközi akciót. A kifejezetten szexuális célú kizsákmányolás, a bűncselekményre kényszerítés és a koldultatás megelőzésére és az ehhez kapcsolódó bűnesetek feldolgozására fókuszál a műveletsorozat. Minden rekordot megdöntött a jubileumi Zsolnai Fényfesztivál. Minden érzéket megigéző vizuális élményekkel hatalmas látogatottsági rekorddal zárult a jubileumi 10. Zsolnai Fényfesztivál a napokban. Pécs történelmi utcáira a Zsolnai kulturális negyedbe költözött a fény, varázslatos éjszakai fénygalériával várták a látogatókat. A fesztivál történetének eddigi legmagasabb látogató számát érték el idén. Mintegy 120 ezer érdeklődő látogatott el a pécsi belvárosba. Az idei fesztivál egyszerre ünnepelte a saját jubileumát és Viktor Vazarelli születésének 120. évfordulóját is. A világhírű pécsi művész öröksége nem csak témája volt a programnak, hanem ebben az esztendőben az inspirációja is. Nem mindennapi eredményt ért el a pécsi Hellstab Martin. Miközben a naptári életkora 31 év, a szervezete állapota alapján mindössze egy 13 évesnek felel meg. Ezzel a Longevity World Cup nevű nemzetközi versenyen a világ leglassabban öregedő emberei közé került. A verseny alapja a biológiai kor mérése, amely nem a születési dátumot, hanem a test aktuális állapotát tükrözi. Több száz labor paramétert vetnek össze egy hatalmas adatbázissal, majd algoritmus számolja ki, hogy ezek az értékek átlagosan milyen életkornak felelnek meg. Az számít, milyen állapotban vannak a szervek, egy adott érték teljesen mást jelent 30 és 70 éves korban. Az eredmények szerint évente mindössze fél évet öregszik, ami rendkívül ritka. Elbocsájtásokba kezdett a BAT, a vállalat nagyjából a munkatársai 1/5-ét küldi el. A dohányipari multi költségcsökkentő programja Amerika kivételével az egész nemzetközi gyárhálózatra kiterjed. Azt egyelőre nem tudni, hogy a pécsi gyárat mennyire érinti majd a leépítés. Minden esetre világszerte a cég 47 ezer embert foglalkoztat. Vandálok rongáltak templomot Dél-Baranyában, ismeretlen tettesekről van szó, és a darázsi Szent Péter és Pál templom kapuját rongálták meg, ezzel okozva kárt az Alsó-Baranya és Horvátország egyik legértékesebb kulturális örökségében, annak emlékében. Az esetet jelentették a rendőrségnek, amely nyomozást indított, hogy kiderítse, ki vagy kik voltak az elkövetők. 2027-ben Gerezslak viselheti a Finnugor kulturális főváros címet, miután sikeresen pályázott a titulusra. A Finnugor kulturális főváros program egy nemzetközi kezdeményezés. Célja a finnugor népek kulturális örökségének bemutatása és életben tartása. A címet pályázat útján minden évben más település nyeri el, jövőre tehát Gerezslaké lesz. A hétvégén több alkalommal is riasztották a baranyai tűzoltókat életmentéshez. Pécsen, Mohácson és Komlón a tűzoltók segítették a mentők munkáját. Ajtónyitással, illetve egy esetben az erkélyen keresztül dugólétra segítségével jutottak be, hogy az elesett segítségre szoruló idős emberekhez a mentők mielőbb bejuthassanak. Sejjén is ugyanez volt a helyzet. Újhelyen a gyermekgyógyászati klinika fülorgégészeti szakrendelése. A PTE klinikai központjának tájékoztatása szerint a gyermekgyógyászati klinika egyes betegellátó egységeivel kapcsolatban változások léptek életbe. A gyermekgyógyászati klinika gyermekfülorgégészeti szakrendelése Pécsett a József Attila utca egy szám alatti telephelyről a Rákóczi útra költözött. Folytatták a hagyományt, hogy miután a Tour de Hongrie kerékpáros körverseny pécsi szakasza lezárul, a verseny után a város és a Tour szervezői ellátogatnak a híres Janus Pannonius utcai lakatfalhoz, és színes emléket kattintanak a rácsokra. Idén sem volt ez, másképp a verseny pécsi logóját ábrázoló méretes lakatot helyeztek el a sok száz mellé. Hivatalosan is kezdetét vette a Pécsi Tudományegyetem idei Pécs Summer School programja. A dr. Halasi Nagy József aulában rendezett megnyitó ünnepségen a PTE Brass Band meglepetés műsorszáma indított. A program részeként köszöntőt mondott Tarósi István, a PTE Nemzetközi Igazgatóságának igazgatója, mások mellett a résztvevőkről pedig csoportfotó is készült. Születésnapi zöld pikniket szerveznek július 11-én délelőtt a Pécsi Vásárcsarnokban. A piknik grill terasz a rendezvénytéren, még a foglalkoztatók és a workshopok a Bajcsi Zsilinszky utca bejáratánál várják a pécsieket és a környékbelieket. 20. alkalommal szervezik meg Mohácson az Aratónapot. Július 11-én a Gőzhajó utcába várják az érdeklődőket. Kasszát, sarlót fognak sokan, és énekszó kíséretében vonulnak majd le a város határába, és együtt megtörténik az aratás. A hétvégén megelevenedik majd az Unikornis legendája. A Nemzeti Lovas Színház látványos musical előadással érkezik Baranya megyébe. Varázslatos történet, gyönyörű lovak, jelmezek, és természetesen egy igazi nyári hangulat az, amit ígérnek a szervezők. 29. alkalommal szervezik meg a Mohácsi Nemzetközi Néptánc Fesztivált. Minden évben augusztus közepén kerül sor erre az eseményre. Természetesen ez idén is így lesz. A népszerű eseményen a környékbeli néptánc csoportok mellé külföldiek is érkeznek. Komoly erősítést jelentett be a napokban az MB2-es Szent Lőrinc együttese. Azt a Varga Balázs sikerült ugyanis megkaparintania a baranyai alakulatnak, aki már 17 évesen bemutatkozhatott a magyar labdarúgó NB1-ben. A kreatív nagymunkabírású futballista az elmúlt éveket egyébként Szegeden és Budafokon töltötte, most pedig a lejáró szerződése után Szent Lőrincre jön. És akkor közlekedjünk. Gázhálózati munkákat végeznek Pécsett az Anitai úton, július 19-ig a 32-es szám és a Lovarda utca között dolgoznak, aztán augusztus 30-áig az Atinai út 9-19 szám között zajlik a munka. A közlekedők sávlezárásra számítsanak, a Huszár utca mindkét ütemben, a Csend és az Atléta utca második ütemben lesz Zsák utca. Híreink végén néhány szóban az időjárásról. A változó felhőzet mellett általában sok napsütésre van ma kilátás. Záporokra kevés helyen, kiemelten az észak-keleti-keleti határ közelében lehet számítani. Egy-egy helyen akár az ég is megdörrenhet. A nyugati szelet nagy felületen élénk, főként az északi megyékben erős lökések kísérhetik. Baranyában délután közepesen felhőség mellett sok napsütésre készülhetünk, és 31 fok lesz. Szendi Hajnit hallotta.
0: Készült a Média Tanács támogatásával. A Média Tanács támogatási program keretében. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori. Július 7-e van, kedd, és jönnek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a Backstreet Boys csapata a We Have Got It Going On-nal, na meg Justin Timberlake, a Szenyoritával indulunk. Jó ébredést, jó rádiózást kívánok mindenkinek.
0: Best FM

Best FM a legjobb zenék. Whitney Houston ébresztett minket, ez volt a My Love Is Your Love. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Folytatódik a füllet forró nyári kánikula. Délelőtt nagyon sok napsütéssel, délutáni és az esti órákban erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Nagyobb eséllyel egyébként a nyugati és az északi ország részben záporok és zivatarok is kialakulhatnak majd. Budapesten 33 fok lesz majd a csúcs, Pécsen 32, Dunaújvárosban 33 és Szolnokon pedig 35-öt mutatnak majd. A higany szálak, én pedig hamarosan érkezek majd a mai nap érdekességeivel és természetesen a témákkal is. Addig is szóljanak a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a Backstreet Boys, a We Have Got It Going On-nal, na meg Sean Paul és a Get Busy, ugyanis övé a folytatás ezzel a dallal itt a Besten. Shake that.

0: Best FM a legjobb zenék. Ez volt a Backstreet Boys és a We Have Got It Going On. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Július 7-e van kedd. A névnaposok az Apollóniák, a születésnaposok között pedig Szabó Győzőt köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van a csokoládé világnapja, úgyhogy csoki evésre föl. 1951-ben ezen a napon láthattak az Amerikai Egyesült Államokban először színes adást, ekkor indult a színes televíziózás. Nálam pedig most egy rövid szünet következik, aztán természetesen folytatom a legjobb zenékkel, és természetesen azt is elárulom, hogy mik lesznek a mai témáink. Na de, azt nem tartom magamba, hogy a hírek után majd Christina Aguilera és Lil Kim közösével folytatom, a Can't Hold Us Down-nal érkeznek majd a csajok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Emberkereskedőkre csaptak le Baranyában. Gerezslak viselheti a finnugor kulturális fővárosa címet. Változékony lehet az idő, Szendi Hajni vagyok. Emberkereskedőkre csaptak le Baranyában, 7 sértett és 15 gyanúsított a hazai mérlege annak az EMPAK műveletnek, amit a Europol, a Frontex és az Interpol szervezett június 2. hetében. Az egyhetes razziát Magyarországon idén is a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda hangolta össze, míg 8 megyei rendőrfőkapitányság, köztük a baranyai hajtott végre sikeres akciókat. Június 8-a és 12-e közötti már negyedszer szervezték meg az emberkereskedelem felszámolása érdekében végrehajtott nemzetközi akciót, a kifejezetten szexuális célú kizsákmányolás, a bűncselekményre kényszerítés és a koldultatás megelőzésére és az ehhez kapcsolódó bűnesetek feldolgozására fókuszál a művelet sorozat. A hétvégén több alkalommal is riasztották a baranyai tűzoltókat életmentéshez. Pécsen, Mohácson és Komlón a tűzoltók segítették a mentők munkáját. Ajtónyitással, illetve egy esetben az erkélyen keresztül dugólétra segítségével jutottak be, hogy az elesett segítségre szoruló idős emberekhez a mentők mielőbb bejuthassanak. Sejjén is ugyanez volt a helyzet. 20. alkalommal szervezik meg Mohácson az Aratónapot. Július 11-én a Gőzhajó utcába várják az érdeklődőket. Kasszát, sarlót fognak sokan, és énekszó kíséretében vonulnak majd le a város határába, és együtt megtörténik az aratás. 2027-ben Gerezslak viselheti a finnugor kulturális főváros címet, miután sikeresen pályázott a titulusra. A finnugor kulturális főváros program egy nemzetközi kezdeményezés. Célja a finnugor népek kulturális örökségének bemutatása és életben tartása. A címet pályázat útján minden évben más település nyeri el. Jövőre tehát Gerezslaké lesz. Gázhálózati munkákat végeznek Pécsett az Anitai úton. Július 19-ig a 32-es szám és a Lovarda utca között dolgoznak, aztán augusztus 30-áig az Atinai út 9-19 szám között zajlik a munka. A közlekedők sávlezárásra számítsanak, a Huszár utca mindkét ütemben, a Csend és az Atléta utca második ütemben lesz zsákutca. A változó felhőzet mellett általában sok napsütésre van ma kilátás. Záporokra kevés helyen, kiemelten az északkeleti-keleti határ közelében lehet számítani. Egy-egy helyen akár az ég is megdörrenhet. A nyugati szelet nagy felületen élénk, főként az északi megyékben erős lökések kísérhetik. Baranyában délután közepesen felhőség mellett sok napsütésre készülhetünk, és 31 fok lesz.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Magna Cum Laude és a főnököm. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Ígértem, hogy jövök még a mai reggel témáival, hát már mondom is, 7 óra után egy popzenei szenzáció következik, ugyanis hosszú évek után újra együtt volt színpadon Fergie és a Black Eyed Peas, jönnek a részletek, aztán 8 óra után pedig egy jubileumi turnéra látogatunk el, ugyanis Kylie Minogue készül erre, ugyanis 40 éve van a pályán, és ezt fogja méltó módon megünnepelni az énekesnő. 9 óra után pedig a sportrovatban, ma is a VB legfontosabb történései, egy kicsi foci, úgyhogy erre lehet számítani, na meg természetesen a legjobb zenékre. Ebben az órában még van egy kis időnk, úgyhogy még a Blue a One Love-val biztos, hogy itt lesz, na meg a Take That csapata is, a Babe-bel folytatom most itt a Besten tőlük.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 7 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig folytatjuk egy popzenei szenzációval, ugyanis hosszú évek után újra együtt voltak színpadon a Black Eyed Peas egykori tagjai, ugyanis Fergie is csatlakozott a csapathoz. Jönnek a részletek, hogy ez mind hol történt, és természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem az Atomic Kitten és a The Tide Is High.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
4: Találkozz most Bluival és Bingóval az árkádban! Részletek arkadpecs.hu.
5: 8. Dunamenti Halfesztivál július 17-től 19-ig Mohácson. Lesz itt halpont finom halitelekkel, halitelkóstoló tűzijáték, óriás akvárium, sörpong bajnokság, gyereksarok utcabál, 500 fős sváb felvonulás. Itt lesz a Sweb zenekar és a Juhé Ausztirol is Ausztriából. Részletes program az esemény Facebook oldalán.
6: Programajánló a Best FM-en. Villányi Rozé Fesztivál július 10-én és 11-én. Ott lesz Bánya Alex a Schleppel, fellép a BSV és a Gang, csak úgy, mint Regán Lili és Lótfi Begi. Bővebb információ és jegyek villany.hu. A Pécsi Nyári Színház keretében július 11-én délután 5 órakor a Bóbita Báb Színház szabadtéri színpadán fellép a Szegedi Kövér Béla Báb Színház a Rózsa Sándor Tréfája című előadással. Bővebb információ pécsinyáriszínház.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
7: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik, de nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hóra látogató központban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hóra látogató központban.
6: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Ez a 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: Reklámot hallottak. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 101.7 Best FM.
0: A legjobb zenék. Best FM. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
8: Minden rekordot megdöntött a Zsolnai Fényfesztivál, Újhelyen a gyermekgyógyászati klinika egyik osztálya, ismét felrakták az emlékezés lakatját. Újhelyen a gyermekgyógyászati klinika fülorgégészeti szakrendelése. A PTE klinikai központjának tájékoztatása szerint a gyermekgyógyászati klinika egyes betegellátó egységeivel kapcsolatban változások léptek életbe. A gyermekgyógyászati klinika gyermekfülorgégészeti szakrendelése Pécsett a József Attila utca egy szám alatti telephelyről a Rákóczi útra költözött. Minden rekordot megdöntött a jubileumi Zsolnai Fényfesztivál. Minden érzéket megigéző vizuális élményekkel hatalmas látogatottsági rekorddal zárult a jubileumi 10. Zsolnai Fényfesztivál a napokban. Pécs történelmi utcáira, a Zsolnai kulturális negyedbe költözött a fény, varázslatos éjszakai fénygalériával várták a látogatókat. A fesztivál történetének eddigi legmagasabb látogató számát érték el idén. Mintegy 120 ezer érdeklődő látogatott el a pécsi belvárosba. Az idei fesztivál egyszerre ünnepelte a saját jubileumát és Viktor Lazarelli születésének 120. évfordulóját is. A világhírű pécsi művész öröksége nem csak témája volt a programnak, hanem ebben az esztendőben az inspirációja is. Folytatták a hagyományt, hogy miután a Tour de Hongrie kerékpáros körverseny pécsi szakasza lezárul, a verseny után a város és a Tour szervezői ellátogatnak a híres Janus Pannonius utcai lakatfalhoz, és színes emléket kattintanak a rácsokra. Idén sem volt ez másképp, a verseny pécsi logóját ábrázoló méretes lakatot helyeztek el a sok száz mellé. A hétvégén megelevenedik majd az Unikornis legendája. A Nemzeti Lovas Színház látványos musical előadással érkezik Baranya megyébe. Varázslatos történet, gyönyörű lovak, jelmezek, és természetesen egy igazi nyári hangulat az, amit ígérnek a szervezők.
2: A Best FM navigáció támogatója a Beto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
8: Gázvezető rekonstrukciós munkák zajlanak Pécsett a Péter utcában. Július 19-ig a Has Mihály tér bejárata és a Hunyadi utca között dolgoznak. Teljes útzár lesz érvényben, a környező utcákban pedig megváltozik a forgalmi rend. Jó utat kívánok! A változó felhőzet mellett általában sok napsütésre van ma kilátás. Záporokra kevés helyen, kiemelten az észak-keleti-keleti határ közelében lehet számítani. Egy-egy helyen akár az ég is megdörrenhet. A nyugati szelet nagy felületen élénk, főként az északi megyékben erős lökések kísérhetik. Baranyában délután közepesen felhőség mellett sok napsütésre készülhetünk, és 31 fok lesz.
2: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hosszú évek után újra együtt színpadon Fergie és a Black Eyed Peas. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Elmúlt 7 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, július 7-e van kedd, és ebben az órában a hangulatfelelős például majd Dario G lesz, na meg Mojo, a Chillinnel indulunk.
2: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Valóságos sok hullámot indított el a zene világában a 2026-os American Music Awards Las Vegas-i gálája. A közönség hatalmas ovációjája közepette. A zenekar korábbi ikonikus énekesnője Fergie váratlanul besétált a színpadra korábbi társai Will.i.am-ék mellé. A történelmi újraegyesülés apropóját egy komoly elismerés adta. A Black Eyed Peas elnyerte a legjobb retro daldíját a 2010-es Rock the Body című világslágerével. A dal olyan korszakos klasszikusokat utasított maga mögé a mezőnyben, mint a Four Non Blondies, What's Up,

Köztük lévő kémia 2026-ban is pontosan ugyanolyan erős, mint a világlisták élén eltöltött éveik alatt. Nem kis dolog lenne, hogyha Black Eyed Peas-t egy hatalmas turnén láthatnánk újra. Kíváncsian várom, hogy mi lesz ennek a kimenetele. A legjobb zenékkel pedig folytatom most az ébredést és a napindítást. A Black Eyed Peas nem, de Dario G itt lesz. Na meg az Atomic Kitten, ugyanis a közvetlen folytatás az övéké. A The Tide is High-jal megyünk tovább itt a Westen.

0: elég, mert jó. Best FM a legjobb zenék, ez volt a TNT és az Ébren álmodunk. Hát mi most ébredünk. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Július 7-e van kedd. A névnaposok az Apolóniák, a születésnaposok között Szabó Győzőt köszönhetem. És ezt el kell mondanom vele kapcsolatba, hogy egyébként Isten értesse az ünnepelteket, ez így lemaradt a végéről. De Szabó Győzővel kapcsolatban el kell mondanom, hogy egy olyan dolgot láttam, hogy kész voltam teljesen. Oroszlán Szonyával valami szilveszteri tévéműsorba léptek föl 2003-ba, és ezt dobta föl a TikTok, és a Pádzsebi MC-nek énekelték az egyik dalát közösen, méghozzá magyar szöveggel. Hát valami eszméletlen vicces volt ez a napokban. Volt, úgyhogy így nagyon megragadt a fejembe. Egyébként a Csokoládé világnapja van, és 1951-ben először nézhettek színes televízió adást az Egyesült Államokba. A legjobb zenékkel pedig hamarosan folytatom, csak egy rövid szünet következik, aztán a hírek után már itt is lesz velem Shania Twain és a Man I Feel Like a Woman.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hit Best FM. 101 hit Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Egy év alatt csak egy felet öregszik. Elindult a pécsi Summer School, komoly erősítést jelentettek be az egyik baranyai futballcsapatnál. Hivatalosan is kezdetét vette a Pécsi Tudományegyetem idei Pécs Summer School programja. A dr. Halasi Nagy József aulában rendezett megnyitó ünnepségen a PTE Brass Band meglepetés műsorszáma indított. A program részeként köszöntőt mondott Tarós István, a PTE Nemzetközi Igazgatóságának igazgatója, mások mellett a résztvevőkről pedig csoportfotó is készült. Nem mindennapi eredményt ért el a pécsi Hellstab Martin. Miközben a naptári életkora 31 év, a szervezete állapota alapján mindössze egy 13 évesnek felel meg. Ezzel a Longevity World Cup nevű nemzetközi versenyen a világ leglassabban öregedő emberei közé került. A verseny alapja a biológiai kor mérése, amely nem a születési dátumot, hanem a test aktuális állapotát tükrözi. Több száz labor paramétert vetnek össze egy hatalmas adatbázissal, majd algoritmus számolja ki, hogy ezek az értékek átlagosan milyen életkornak felelnek meg. Az számít, milyen állapotban vannak a szervek, egy adott érték teljesen mást jelent 30 és 70 éves korban. Az eredmények szerint évente mindössze fél évet öregszik, ami rendkívül ritka. 29. alkalommal szervezik meg a Mohácsi Nemzetközi Néptánc Fesztivált. Minden évben augusztus közepén kerül sor erre az eseményre, természetesen ez idén is így lesz. A népszerű eseményen a környékbeli néptánc csoportok mellé külföldiek is érkeznek. Komoly erősítést jelentett be a napokban az MB2-es Szent Lőrinc együttese. Azt a Varga Balázs sikerült ugyanis megkaparintania a baranyai alakulatnak, aki már 17 évesen bemutatkozhatott a magyar labdarúgó NB1-ben. A kreatív nagy munkabírású futballista az elmúlt éveket egyébként Szegeden és Budafokon töltötte, most pedig a lejáró szerződése után Szent Lőrincre jön.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Csőtörés volt a Tettye utcában Pécsett, a szerelési munkák után megkezdődik az útburkolat helyreállítása. A kivitelezés miatt a következő hetekben a Tettye utca 1-2 szám előtt naponta reggel 8-tól délután 4-ig teljes útzár lesz, érvényes legkésőbb július 22-ig. A változó felhőzet mellett általában sok napsütésre van ma kilátás. Záporokra kevés helyen, kiemelten az észak-keleti-keleti határ közelében lehet számítani. Egy-egy helyen akár az ég is megdörrenhet. A nyugati szelet nagy felületen élénk, főként az északi megyékben erős lökések kísérhetik. Baranyában délután közepesen felhőség mellett sok napsütésre készülhetünk, és 31 fok lesz.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Let's go, girls.

Blast FM a legjobb zenék, Bruno Marsékkal ébredhettünk, ez volt a Nothing on You. Szép reggelt kívánok mindenkinek, 2 óra témánk pedig a reggelből bizony-bizony még hátra van. A következő órában Kylie Minoggal foglalkozunk, aki 40 éve van a pályán, és ezt méltó módon fogja megünnepelni. Jönnek a részletek ezzel kapcsolatban, 9 óra után pedig nem másról lesz szó, mint a foci VB-ről, hogy hogyan alakult az este és az éjszaka, meg hogy mi lesz a mai napon. Hát az biztos, hogy ezek mellett pedig a legjobb zenék szólnak az ébredés és a napindítás mellé. George Michael-el folytatom.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, 8 óra után pedig Kylie Minogue, ugyanis 40 éve van a csúcson, és a jubileumi turnéra készül, úgyhogy jönnek ezzel kapcsolatban a részletek, meg persze a legjobb zenék is. Egy másik énekesnő is itt lesz velem, aki már visszavonult sajnos. Nelly Furtadóról van szó, és az egyik korai slágerét hozom el, a Turn Off The Light-ot majd ide a Best-re.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

0: a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők, a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
2: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben, könnyed klasszikusok egy kis csavarral, krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
0: Reklámot hallottak. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A vége a munkaidőnek. Jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Vajhoj és Hangya a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen funky slágereivel. Night Shift-tel az éjszakába

A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Forgalmi rendváltozás Mohácson. Elbocsátásokba kezdett a BAT. Változékony időjárásra készülhetünk. Szendi Hajni vagyok a hírekkel. Elbocsátásokba kezdett a BAT, a vállalat nagyjából a munkatársai 1/5-ét küldi el. A dohányipari multi költségcsökkentő programja Amerika kivételével az egész nemzetközi gyárhálózatra kiterjed. Azt egyelőre nem tudni, hogy a pécsi gyárat mennyire érinti majd a leépítés. Minden esetre világszerte a cég 47 000 embert foglalkoztat. Vandálok rongáltak templomot Dél-Baranyában, ismeretlen tettesekről van szó, és a darázsi Szent Péter és Pál templom kapuját rongálták meg, ezzel okozva kárt az Alsó-Baranya és Horvátország egyik legértékesebb kulturális örökségében, annak emlékében. Az esetet jelentették a rendőrségnek, amely nyomozást indított, hogy kiderítse, ki vagy kik voltak az elkövetők. Változik a közlekedés Mohácson, hiszen a kenyérgyár parkolóház beruházás keretében aszfaltozási munkára kerül sor július 7-én, tehát ma délután 4 órától holnap este 8 óráig. Ez ideiglenes forgalomkorlátozással és útlezárással jár a Rákóczi út érintett szakaszán. A lezárás ideje alatt a gépjármű forgalom nem biztosított. A munkaterületet ideiglenes forgalomtechnikai elemekkel, fizikai korlátozással, behajtani tilos jelzésekkel jelölik. Kérnek minden Mohácson közlekedőt, hogy ezen a részen fokozott figyelemmel közlekedjenek, minden esetben kövessék a kihelyezett közúti jelzéseket, illetve a helyszínen dolgozó munkatársaik útmutatásait is. Születésnapi zöld pikniket szerveznek július 11-én délelőtt a pécsi vásárcsarnokban. A piknik grill terasz a rendezvénytéren, még a foglalkoztatók és a workshopok a Bajcsi Zsilinszky utca bejáratánál várják a pécsieket és a környékbelieket.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Gázvezető rekonstrukciós munkák zajlanak Pécsett a Péter utcában. Július 19-ig a Has Mihály tér bejárata és a Hunyadi utca között dolgoznak. Teljes útzár lesz érvényben, a környező utcákban pedig megváltozik a forgalmi rend. Jó utat kívánok! A délutáni 31 fokról este 25-re csökken majd Baranyában a levegő hőmérséklete, közepesen felhős lesz az ég, csapadéknak kicsi az esélye. Holnap 19 fokra ébredünk, délután 28-29 fok lesz, záporok is elérhetnek minket, és időnként erős lesz a szél, közel 50 km/h. Csütörtökön 27 fok lesz, sok napsütéssel, és nem kell az esernyő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Július 7-e van kedd, és ebben az órában Kylie Minogue érkezik, aki 40 éve van a csúcson, úgyhogy egy jubileumi turnéra készül, jönnek a részletek, van meg a legjobb zenék is az ébredés és a napindítás mellé. Kezdünk, DJ Antoine-ék érkeznek, szól a Welcome to Saint-Tropez.
0: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék. Kylie Minogue hivatalosan megerősítette, hogy nagyszabású koncert turnéval tervezi megünnepelni zenei karrierjének 40. évfordulóját. Az ausztrál Poppikon egy magazin interjúban mesélte arról, hogy már gőzerővel készül a várhatóan 2027-ben induló jubileumi turnéra, amivel páratlan több mint 80 millió eladott lemez számláló életműve előtt tiszteleg majd. Ezen kívül mesélt a saját dokumentum sorozatáról, ami a Kylie nevet viseli, ezt egyébként a mai naptól lehet megtekinteni, és egy érzelmes új dalról is, ami egyébként a dokumentum sorozat stáblistája alatt szólal meg majd először. Ezen kívül azt is elárulta, hogy nagyon szeretne visszatérni a színészethez egy musicalben, amit egy rendező ráír, úgyhogy ez is még benne van Kylie Minogue-ba ennyi év után. A karrierjét 1987-ben a The Locomotion feldolgozásával indító énekesnő

0: Best FM a legjobb zenék. Zséda énekelt, ez volt a Phantom. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Folytatom majd hamarosan, méghozzá egy lánycsapattal. Jön a Spice Girls és a Say You Will Be There a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes. But come on. Hey Martinez, you ready, girl?
2: Come on. Let's do this, gangster.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Emberkereskedőkre csaptak le Baranyában. Gerezslak viselheti a finnugor kulturális fővárosa címet. Változékony lehet az idő, Szendi Hajni vagyok. Emberkereskedőkre csaptak le Baranyában, 7 sértett és 15 gyanúsított a hazai mérlege annak az EMPAC műveletnek, amit a Europol, a Frontex és az Interpol szervezett június 2. hetében. Az egyhetes razziát Magyarországon idén is a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda hangolta össze, míg 8 megyei rendőrfőkapitányság, köztük a baranyai hajtott végre sikeres akciókat. Június 8-a és 12-e közötti már negyedszer szervezték meg az emberkereskedelem felszámolása érdekében végrehajtott nemzetközi akciót, a kifejezetten szexuális célú kizsákmányolás, a bűncselekményre kényszerítés és a koldultatás megelőzésére és az ehhez kapcsolódó bűnesetek feldolgozására fókuszál a műveletsorozat. A hétvégén több alkalommal is riasztották a baranyai tűzoltókat életmentéshez. Pécsen, Mohácson és Komlón a tűzoltók segítették a mentők munkáját, ajtónyitással, illetve egy esetben az erkélyen keresztül dugólétra segítségével jutottak be, hogy az elesett segítségre szoruló idős emberekhez a mentők mielőbb bejuthassanak. Sejjén is ugyanez volt a helyzet. 20. alkalommal szervezik meg Mohácson az Aratónapot. Július 11-én a Gőzhajó utcába várják az érdeklődőket. Kasszát, sarlót fognak sokan, és énekszó kíséretében vonulnak majd le a város határába, és együtt megtörténik az aratás. 2027-ben Gerezslak viselheti a finnugor kulturális főváros címet, miután sikeresen pályázott a titulusra. A finnugor kulturális főváros program egy nemzetközi kezdeményezés. Célja a finnugor népek kulturális örökségének bemutatása és életben tartása. A címet pályázat útján minden évben más település nyeri el. Jövőre tehát Gerezslaké lesz.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Csőtörés volt a Tettye utcában Pécsett, a szerelési munkák után megkezdődik az útburkolat helyreállítása. A kivitelezés miatt a következő hetekben a Tettye utca 1-2 szám előtt naponta reggel 8-tól délután 4-ig teljes útzár lesz, érvényes legkésőbb július 22-ig. A délutáni 31 fokról este 25-re csökken majd Baranyában a levegő hőmérséklete, közepesen felhős lesz az ég, csapadéknak kicsi az esélye. Holnap 19 fokra ébredünk, délután 28-29 fok lesz, záporok is elérhetnek minket, és időnként erős lesz a szél, közel 50 km/h. Csütörtökön 27 fok lesz, sok napsütéssel, és nem kell az esernyő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment, would you capture it?

Best FM a legjobb zenék, ez volt Eminem és a Lose Yourself. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Hamarosan a sport világába látogatunk el, és a terítéken nem más lesz, mint majd egy pici foci VB, de ez csak a következő órába, ebből még van hátra, úgyhogy Sophie V. Hawkins dalát még biztos, hogy meg fogjuk hallgatni. Ez a Right Beside You most itt a Best FM. Ébredjünk együtt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig a VB-ről beszélgetünk a sportrovatba. Megnézzük, hogy mi történt tegnap este és az éjszaka folyamán, és természetesen azt is elárulom, hogy mi a következő, ami vár ránk, és a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. A következő órába is érkeznek majd. Itt lesz például velem Jennifer Lopez és a Get Right!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen. Tánc? Igen. Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen. És még fotózkodni is lehet velünk.
3: Találkozz most Blueyval és Bingóval az Árkádban. Részletek arkadpage.hu.
4: Programajánló a Best FM-en. Villányi Rozé Fesztivál július 10-én és 11-én. Ott lesz Bány Alex a Schleppel, fellép a BSV és a Gang, csak úgy, mint Regán Lili és Lótfi Begi. Bővebb információ és jegyek villany.hu. A Pécsi Nyári Színház keretében július 11-én délután 5 órakor a Bóbita Báb Színház szabadtéri színpadán fellép a szegedi Kövér Béla Báb Színház a Rózsa Sándor Tréfája című előadással. Bővebb információ pécsinyáriszínház.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
5: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik. De nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hurra látogató központban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas, titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hurra látogató központban.
4: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Ez a 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
6: Minden rekordot megdöntött a Zsolnai Fény Fesztivál, új helyen a gyermekgyógyászati klinika egyik osztálya, ismét felrakták az emlékezés lakatját. Új helyen a gyermekgyógyászati klinika fülorgégészeti szakrendelése. A PTE klinikai központjának tájékoztatása szerint a gyermekgyógyászati klinika egyes betegellátó egységeivel kapcsolatban változások léptek életbe. A gyermekgyógyászati klinika gyermekfülorgégészeti szakrendelése Pécsett a József Attila utca egy szám alatti telephelyről a Rákóczi útra költözött. Minden rekordot megdöntött a jubileumi Zsolnai Fényfesztivál. Minden érzéket megigéző vizuális élményekkel, hatalmas látogatottsági rekorddal zárult a jubileumi 10. Zsolnai Fényfesztivál a napokban. Pécs történelmi utcáira, a Zsolnai kulturális negyedbe költözött a fény, varázslatos éjszakai fénygalériával várták a látogatókat. A fesztivál történetének eddigi legmagasabb látogató számát érték el idén. Mintegy 120 ezer érdeklődő látogatott el a pécsi belvárosba. Az idei fesztivál egyszerre ünnepelte a saját jubileumát és Viktor Lazarelli születésének 120. évfordulóját is. A világhírű pécsi művész öröksége nem csak témája volt a programnak, hanem ebben az esztendőben az inspirációja is. Folytatták a hagyományt, hogy miután a Tour de Hongrie kerékpáros körverseny pécsi szakasza lezárul, a verseny után a város és a Tour szervezői ellátogatnak a híres Janus Pannonius utcai lakatfalhoz, és színes emléket kattintanak a rácsokra. Idén sem volt ez másképpen. A verseny pécsi logóját ábrázoló méretes lakatot helyeztek el a sok száz mellé. A hétvégén megelevenedik majd az unikornis legendája. A Nemzeti Lovas Színház látványos musical előadással érkezik Baranya megyébe. Varázslatos történet, gyönyörű lovak, jelmezek, és természetesen egy igazi nyári hangulat az, amit ígérnek a szervezők. Gázhálózati munkákat végeznek Pécsett az Anitai úton, július 19-ig a 32-es szám és a Lovarda utca között dolgoznak, aztán augusztus 30-áig az Atinai út 9-19 szám között zajlik a munka. A közlekedők sávlezárásra számítsanak, a Huszár utca mindkét ütemben, a Csend és az Atléta utca második ütemben lesz Zsák utca. A délutáni 31 fokról este 25-re csökken majd Baranyában a levegő hőmérséklete, közepesen felhős lesz az ég, csapadéknak kicsi az esélye. Holnap 19 fokra ébredünk, délután 28-29 fok lesz, záporok is elérhetnek minket, és időnként erős lesz a szél, közel 50 km/h. Csütörtökön 27 fok lesz, sok napsütéssel, és nem kell az esernyő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ilyenkor mindig egy kicsi sport következik, és hát mi másról lenne szó, mint a futball világbajnokságról, de csak egy perc erejéig érintjük. Itt Zomivel a legjobb zenéket hozom az ébredés és a napindítás mellé ebbe az órába is. Itt lesz például velem Madonna és az American Pie, a kezdés pedig egy másik pop diváé, Shakiráé. A Lokával indulunk, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori.
0: Best FM.

0: legjobb zenék, a legjobb zenék.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

Hiányoztál, semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe. Új

0: Szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Best FM a legjobb zenék. Ígértem, hogy beszámolok arról, hogy mi történt a világbajnokságon a múlt éjszaka, illetve a múlt este, tegnap este. Hát Spanyolország búcsúztatta Portugáliát egy gyönyörű szép akciógollal egyébként, és hát végig kélezett volt a verseny a két csapat között. Én néztem, Ronaldo nagyon el van keseredve, de hát ez ki nem gondolta volna, viszont azt se gondoltam volna, hogy a spanyolok jutnak tovább, tehát valahogy a portugáloknak bíztam a továbbjutásába, de mégse nekik szurkoltam, hanem inkább a spanyoloknak, valahogy hozzájuk húzott a szívem, de hát reálisan próbáltam nézni a dolgokat, de úgy néz ki, hogy ez a spanyol válogatott ebben a formában most a portugálok ellen tudott működni. Aztán az éjszaka folyamán pedig ellett egy újabb rendező ország búcsúztatva a VB-től, méghozzá az USA Belgium legyőzte 4-1-re az amerikai válogatottat, úgyhogy az amerikaiak is búcsúzásra kényszerültek. Aztán a mai napon este 2 mérkőzés lesz majd, itt láthatjuk majd Messiéket, az argentin válogatottat Egyiptom ellen, és hát Mohamed Salahék is nagyon készülnek el az összecsapásra. Nem tudom, hogy melyik válogatottnak sikerül felülkerekedni a másikon, de én bízom benne, hogy az argentinoknak. Aztán este 10 órakor pedig Svájc-Kolumbia, itt is kíváncsi leszek, hogy Kolumbia megy tovább, vagy egy újabb európai válogatott kerül majd be a legjobb 8 közé, úgyhogy most már nagyjából kezd kialakulni a legjobb 8-as sor, mondom eddig a párosításokat, Franciaország Marokkóval játszik, Spanyolország Belgiummal, Norvégia pedig Angliával. És akkor még itt van ez az nyitottág, Argentin, Egyiptom, vagy Svájc, Kolumbia, ez még mai napon hátra van, utána egy nap szünet lesz, és csütörtökön folytatódik majd tovább a hajsza a BL trófeáért, és azt hagyd mondjam el, hogy most közben már elkezdődik az Európa Liga, illetve a Bajnokok Ligája selejtező sorozat, ahol a mai este folyamán, este 9-kor láthatjuk a Győri Etót pályára lépni, méghozzá a Vikingur csapata ellen, ez egy, ha jól látom, gyorsan akartam mondani, izlandi csapat, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy a győrieknek sikerül az első akadályt jól venniük, vagy se. A Fradinhért meg csütörtökön szoríthatunk majd, ugyanis akkor játszik az Európa Liga selejtező körben az első meccsét, úgyhogy ez minden, ami a focival kapcsolatos, most viszont

Best FM a legjobb zenék. Tupac rappelt nekünk, ez volt a California Love. Most már nem csak az időjárásban is, hanem zenében is élvezhetjük a nyarat, ennek köszönhetően, és a rappet is élvezhetjük majd a folytatásban még, ugyanis 50 Cent itt lesz velem hamarosan az In The Club-bal, egyébként ő tegnap ünnepelte a születésnapját, utólag is Isten értesse őt, viszont most a közvetlen folytatás egy igazi belevaló csajé. Jön Pink és a Stupid Curse ide a Bestre.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 10 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig folytatom természetesen a legjobb zenékkel, hogy a keddi munkaidő jól teljen, a jó hangulatot meghozza majd a munka mellé. Például Akon a Lollival érkezik majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Nyárváró nyereményjáték a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigye el a félmilliós utazást, vagy a további értékes nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed. Nekünk, nőknek.
2: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.
2: A Best FM-en minden pillanat.

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
2: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz,
3: irány az I Love Pécs Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Pécs Café, Pécs, Széchenyi tér 1.
0: Reklámot hallottak. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken fel

0: Best FM. A legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és Hangya a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen funky slágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újra élnek. Best FM, a legjobb zenék. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM, a legjobb zenék. Best FM. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Egy év alatt csak egy felet öregszik. Elindult a pécsi Summer School, komoly erősítést jelentettek be az egyik baranyai futballcsapatnál. Hivatalosan is kezdetét vette a Pécsi Tudományegyetem idei Pécs Summer School programja. A dr. Halasi Nagy József aulában rendezett megnyitó ünnepségen a PTA Brass Band meglepetés műsorszáma indított. A program részeként köszöntőt mondott Tarós István, a PTA Nemzetközi Igazgatóságának igazgatója, mások mellett a résztvevőkről pedig csoportfotó is készült. Nem mindennapi eredményt ért el a pécsi Hellstab Martin. Miközben a naptári életkora 31 év, a szervezete állapota alapján mindössze egy 13 évesnek felel meg. Ezzel a Longevity World Cup nevű nemzetközi versenyen a világ leglassabban öregedő emberei közé került. A verseny alapja a biológiai kor mérése, amely nem a születési dátumot, hanem a test aktuális állapotát tükrözi. Több száz labor paramétert vetnek össze egy hatalmas adatbázissal, majd algoritmus számolja ki, hogy ezek az értékek átlagosan milyen életkornak felelnek meg. Az számít, milyen állapotban vannak a szervek, egy adott érték teljesen mást jelent 30 és 70 éves korban. Az eredmények szerint évente mindössze fél évet öregszik, ami rendkívül ritka. 29. alkalommal szervezik meg a Mohácsi Nemzetközi Néptánc Fesztivált. Minden évben augusztus közepén kerül sor erre az eseményre, természetesen ez idén is így lesz. A népszerű eseményen a környékbeli néptánc csoportok mellé külföldiek is érkeznek. Komoly erősítést jelentett be a napokban az MB2-es Szent Lőrinc együttese. Azt a Varga Balázs sikerült ugyanis megkaparintania a baranyai alakulatnak, aki már 17 évesen bemutatkozhatott a magyar labdarúgó NB1-ben. A kreatív nagy munkabírású futballista az elmúlt éveket egyébként Szegeden és Budafokon töltötte, most pedig a lejáró szerződése után Szent Lőrincre jön.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Gázvezető rekonstrukciós munkák zajlanak Pécsett a Péter utcában. Július 19-ig a Has Mihály tér bejárata és a Hunyadi utca között dolgoznak. Teljes útzár lesz érvényben, a környező utcákban pedig megváltozik a forgalmi rend. Jó utat kívánok! A változó felhőzet mellett általában sok napsütésre van ma kilátás. Záporokra kevés helyen, kiemelten az északkeleti-keleti határ közelében lehet számítani. Egy-egy helyen akár az ég is megdörrenhet. A nyugati szelet nagy felületen élénk, főként az északi megyékben erős lökések kísérhetik. Baranyában délután közepesen felhőség mellett sok napsütésre készülhetünk, és 31 fok lesz.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép napot kívánok mindenkinek, elmúlt 10 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, július 7-e van, kedd. Kitartást kívánok mindenkinek a munkához, a jókedvet meghozzuk a legjobb zenékkel. Itt lesz például M-Woog a My Lovin-nal, a kezdés pedig Avril Lavigne, ez a Girlfriend. Ha valaki dobna útinfót, akkor a telefon és Viber számú 0620 55 55 155.
0: Best FM, a legjobb zenék.

Évnaposok az Apollóniák, a születésnaposok között pedig Szabó Győzőt köszönthetem. 1951-ben ezen a napon nézhettek először színes televízióadást az Egyesült Államokba. A legjobb zenékkel pedig folytatom, hogy a munkaidő jól teljen. Bekészítettem már például Whitney Houstont, az I'm Your Baby Tonight-tal érkezik majd, de a folytatásban egy másik popdíva az elsőbséget élvezi. Janet Jacksonról van szó, a Death the Way Love Ghost hallhatjuk tőle. Like a

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Whitney Houston és az I'm Your Baby Tonight. Hát, hogyha valaki meg akartán lepni a mai estén a párját, azt tegye egy csokoládéval, mert hogy a csokoládé világnapja van július 7-e, kedd. Itt vagyunk 10 óra után, úgyhogy egy 10 órainak is dukálna ez a csokoládézás, úgyhogy lehet, hogy én most, ameddig egy kis szünetet tartok, kimegyek ide az automatához és veszek egy csokoládét. Én igazából olyan vagyok ezzel, mint gombóc Artúr. Tök mindegy, hogy milyen, bármelyet megeszek, úgyhogy égettem csokit, úgyhogy megjött a kedvem. Na de a rövid szünet után természetesen jönnek a legjobb zenék, és aki esetleg később jutna csokoládéhoz, annak megpróbálom majd az étvágyát csillapítani. Sasha és Sean Paul közösével az I'm Still In Love-val érkeznek majd hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hírek, friss infók, minden ilyesmi, utána pedig folytatjuk, méghozzá legjobb zenékkel az utolsó közös órán következik, amiben jön, ami még nem volt. Itt lesz velem a Black Eyed Peas, a Meet Mihal féllyel érkeznek majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Hűvöset szeretne a kis szobába, nagy szobába, vagy akár egy hűtőkamrába? Pannoncool, a Kaiser klímák kiemelt partnere, az ipari hűtéstechnika specialistája. Pannoncool.hu. Pannoncool.hu.
4: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
5: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban! Részletek arkadpecs.hu.
6: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
7: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben. Könnyed klasszikusok egy kis csavarral. Krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs. Széchenyi tér 1.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en. Minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Whiteboy és Effendi a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen popslágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újraélnek. Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

0: a legjobb zenék.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Elkezdhetik nyilvánosságra hozni az ügynökaktákat. Életműdíjat kap George Clooney a Velencei Filmfesztiválon. Felhők és napsütés váltakozhat a napokban. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Átalakul a pedagógusok teljesítmény értékelése. A parlament rendkívüli ülésén felfüggesztette az eddigi rendszert. Az országgyűlés mai döntése alapján egyebek mellett elkezdhetik nyilvánosságra hozni az ügynökaktákat, és létrejöhet az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára is. A szavazások után megkezdődött az alaptörvény módosításának vitája. Ennek értelmében például szigorúbb szabályok vonatkoznának az alkotmányos intézmények vezetőire, 12 évben korlátoznák az országgyűlési képviselők mandátumát, a vármegyéket visszaneveznék megyékre, és megszűnne a jelenlegi államfő megbízatása. A Fidesz csütörtökre tüntetést szervez a módosítás ellen. Egyre több a szúnyog, a héten 2 budapesti kerületben és 11 megyében lesz kémiai írtás. Permeteznek majd Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves-Jásznagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest és Tolna megyében, illetve a 3. és a 4. kerületben is, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
3: A héten összesen 151 település belterületén lehet majd kémiai szúnyogvérítést végző platós autókkal találkozni. Az autók azok késő este és éjszaka permeteznek, és nagyon alacsony dózisban jutatják ki az írtószert, ami a szabadban néhány óra alatt le is bomlik. A Katasztrófa Védelem weboldalán a lakosság majd szúnyogvérítés menüponton belül lehet megnézni a heti programot, ami pontosan megmutatja, hogy melyik napon, melyik településen lesz vérítés.
2: Aranyoroszlán életműdíjat kap George Clooney a 83. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon. Az amerikai színész, producer és rendező a szeptember elején kezdődő szemlén veheti majd át az elismerést. Az Oscar, Golden Globe, BAFTA és Emmy díjas alkotó visszatérő vendég a fesztiválon. Olyan filmeket mutatott be itt, mint például a Jó estét, jó szerencsét, a Hatalom árnyékában, a Gravitáció vagy legutóbb a Jay Kelly. Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. A változó felhőzet mellett a legtöbb helyen napsütésre is számíthatnak, itt-ott azért záporokra is van esély, egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. Napközben 27-33 fokig emelkedik a hőmérséklet. Holnap eleinte erősen felhős lehet az ég, aztán észak felől határozottan csökken a felhőzet, előbújhat a nap, csapadékra inkább csak kisebb körzetekben készülhetünk. Hajnalban 15-22, délután 26-31 fokot mérhetünk kint.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Csak úgy rohan ez a mai nap, szeretném elárulni, hogy már a kednek a felét majdnem letudtuk, csak ez az egy óra van hátra, és tarthatjuk az ebédszünetet. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, a legjobb zenék pedig itt vannak már előttem. Bekészítettem például a Black Eyed Peas-t, a Meet Me Halfway-jel érkeznek majd, de itt lesz a Backstreet Boys csapata is. Ők meg a Get Down-t hozzák majd.
0: Best FM.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Na gyerünk!

Beszteszem a legjobb zenék. Remélem mindenki szereti a 90-es éveket, mert a következő negyed órába bizony-bizony több sláger is jön ebből a korszakból. Itt lesz például velem Coolio a Too Hot-tal, de a Backstreet Boys is elhozza majd a Get Down-t, na meg most egy olyan dal, amivel minden funky és R&B bulit kinyitottak, a pozitív kisugárzás és az I Love Your Smile itt a Besten. Rádiózzunk együtt egészen délig!

0: világnapja van egyébként a mai napon, úgyhogy csokit kell fogyasztani. Így ebéd után is dukál, majd nem sokára nekiállhatunk majd az ebédnek. És az is még hozzátartozik a mai naphoz, hogy az első színes televízióadás ezen a napon volt 1951-ben az Egyesült Államokban. A legjobb zenékkel pedig természetesen készülök még egészen az óra végéig, hozom őket, és itt lesz velem Ed Sheeran, a Bad Habits-el érkezik majd. Bad habits lead to white eyes.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Fultam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Ez volt a New Level Empire és Wolf Kati közöse a Nem Elég. Hát számomra elég lett a mai nap, ugyanis el kell köszönnünk. Érkezik Majoros Rita, ő hozza a legjobb zenéket egészen este 6 óráig a folytatásban. Este 6 órakor pedig természetesen ma is Night Shift White Boy-ékkal. A mikrofonnál Horváth Zoltán Hori volt idáig, azzal búcsúzom, hogy holnap reggel ébredünk majd közösen.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Felfüggesztették a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, még két napig lehet módosítani az egyetemi szakok sorrendjét. Egyelőre nem tér vissza a hőség. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Átalakul a pedagógusok teljesítményértékelése. A parlament rendkívüli ülésén felfüggesztette az eddigi rendszert. Az országgyűlés döntése alapján egyebek mellett elkezdhetik nyilvánosságra hozni az ügynökaktákat, és létrejöhet az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára is. A szavazások után megkezdődött az alaptörvény módosításának vitája. Ennek értelmében például szigorú szabályok vonatkoznának az alkotmányos intézmények vezetőire, 12 évben korlátoznák az országgyűlési képviselők mandátumát, a vármegyéket visszaneveznék megyékre, és megszűnne a jelenlegi államfő megbízatása. A Fidesz csütörtökre tüntetést szervez a módosítás ellen. Csütörtökig lehet még változtatni a választott szakok sorrendjén az E-felvételiben. Erre egyetlen alkalommal van lehetőség. Új képzést pedig már nem tudnak beírni a jelentkezők, figyelmeztet az oktatási hivatal. Az egyetemre főiskolára készülők szintén július 9-éig pótolhatják a még hiányzó dokumentumokat. A ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik ki. Drágultak az üzemanyagok, a 95-ös benzinliterjéért most átlagosan 584, a dízelért 601 forintot kérnek, írta a holtankoljak.hu. A portál szerint holnap csak a gázolajára emelkedik, bruttó 4 forinttal lehet majd drágább. Erősebb a forgalom a turisztikai szezonban az autópályákon, így balesetek is gyakrabban történnek. Ilyen helyzetben a legfontosabb a 112-es segélyhívó használata és a biztonsági folyosó kialakítása a strádán, hívta fel a figyelmet Vad Róbert rendőr alezredes.
2: A balesetek jelentős része a követési távolság be nem tartása és a szabálytalan sávváltás miatt következik be. Fontos tudni, hogy amennyiben baleset történik, a 112-es segélyhívás nem lehetőség, hanem kötelesség. A strádán közlekedők figyelmét felhívjuk, hogy a megkülönböztető jelzést használóknak helyet kell biztosítani úgy, hogy a belső, tehát a bal szélső forgalmi sávból szorosan a sáv bal szélére kell húzódni. Az egyéb sávokban közlekedőknek a lehetséges mértékben jobbra kell húzódni, tehát egy folyosót kell kialakítani.
1: Változóan felhős napos időnk lehet, néhol jöhetnek záporok is. Napközben 27-33 fokig emelkedik a hőmérséklet. Késő estére aztán 19-26 fokig hűl le a levegő. Holnap eleinte erősen felhős lehet az ég, aztán észak felől határozottan csökken a felhőzet, előbújhat a nap. Csapadékra inkább csak kisebb körzetekben készülhetünk. Hajnalban 15-22, délután 26-31 fokot mérhetünk kint.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás keddet, kellemes délutánt kívánok mindenkinek, Majoros Réte vagyok. Na csapjunk bele ebbe a délutánba is a legjobb zenékkel, a legjobb helyen járnak ahhoz, hogy jól érezzék magukat. Jön a Maroon 5, itt lesz a Deja Vu, jön majd Lenny Kravitz is, sőt az NSYNC-es srácok is beugranak. A French Affair pedig már indítja is az órát, rögtön itt a My Heart Goes Blue.
0: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék. Csodás délutánt kívánok mindenkinek, sok-sok napsütést, most nincs olyan nagy forróság, fújdogál a szél egy picit, és nincs olyan nagy hőség, mint a múlt héten. Bár ahogy néztem a hétvégi előrejelzést, azért lesz még melegünk a héten, de még csak itt vagyunk a kedd délutánban, úgyhogy érezzük jól magunkat, még munkaidőben is. Jön mindjárt Lenny Kravitz és a Fly Away, de itt lesz majd Vastag Csaba is, a Deja Vu is az I Can't Stop-pal. Én hamarosan hozom a napkérdését, de természetesen közlekedési információkat is, meg mindenféle érdekességet hozok, sőt, ma is a főszerepben a legjobb zenék lesznek, úgyhogy indulunk a Maroon 5-val, She Will Be Loved, itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék, ma délután is jövök a legfrissebb útinfókkal. Az M5-ös autópályán Röszke felé az M0-as autó csomópontja után baleset történt. A 25-ös kilométernél a leállósávot el is foglalják a sérült autók, de a torlódás így is 2-3 kilométeres. Távolabb Örkénynél, a 48-as kilométernél pedig kátyúznak. Lezártak egy sávot, itt 5-6 kilométeres az arra szóló kocsisor. Lajos Mizse és Kecskemét között pedig szalagkorlátot javítanak, a 73-as és a 74-es kilométerek között csak a belső sáv járható, itt is torlódás van. Az ellenkező oldalon Budapest felé Lajos Mizse és Örkény között a 60-as kilométernél szintén burkolatot javítanak. A torlódás itt már a 6-7 kilométert is meghaladta. Az érintett szakaszokon hosszabb menetidővel kell számolni, úgyhogy átmondhatom azt is, hogy ha valaki ma teheti, kerülje el az M5-ös autópályát. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber is hívható telefonszámunk. Ha van kerülőútról tudomásuk, jobb ötletük, akkor megköszönöm, ha írnak, de ha bármit látnak az utakon, bárhol az országban, akkor is köszönöm, ha üzennek, vagy hívnak. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Általában kedden, így egy óra után, vagy egy óra környékén kapom azokat az üzeneteket, hogy valahogy nehéz visszatérni a munkához, mert hogy a hétfő az még egy könnyebb nap, vagy könnyedebb nap, mert ott van a hétvégi lendület, de valahogy kedre ez sokszor elfogy így ebéd utára, és nehezen térnek vissza az emberek a munkába, főként finom falatok után, és amíg desszert is volt, akkor az egy nehezített terep. Úgyhogy én hozom a következő órában desszertként George Michael dalát, hát ha ez egy icipicit talán segít visszalendülni a munkába, vagy elkapni a fonalat. Itt lesz a Too Funky! És a VIP is jön majd, akik keresik a lányt.
2: Keresem a lányt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Nyárváró nyereményjáték a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigye el a félmilliós utazást, vagy a további értékes nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed. Nekünk, nőknek.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
4: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen. Tánc? Igen. Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen. És még fotózkodni is lehet velünk.
5: Találkozz most Blueyval és Bingóval az Árkádban. Részletek arkadpecs.hu.
6: 8. Dunamenti Hal Fesztivál július 17-től 19-ig Mohácson. Lesz itt hal pont finom halételekkel, halételkóstoló, tűzijáték, óriás akvárium, sörpong bajnokság, gyereksarok, utcabál, 500 fős sváb felvonulás. Itt lesz a Sweb zenekar és a Juhé Ausztirol is Ausztriából. Részletes program az esemény Facebook oldalán.
7: Programajánló a Best FM-en. Villányi Rozé Fesztivál július 10-én és 11-én. Ott lesz Bánya Alex a Schleppel, fellép a BSV és a Geng, csak úgy, mint Regán Lili és Lótfi Begi. Bővebb információ és jegyek villány.hu. A Pécsi Nyári Színház keretében július 11-én délután 5 órakor a Bóbita Báb Színház szabadtéri színpadán fellép a szegedi Kövér Béla Báb Színház a Rózsa Sándor Tréfája című előadással. Bővebb információ pécsinyáriszínház.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
8: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik, de nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hóra látogató központban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas, titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hóra látogató központban.
7: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Ez a 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Hírek a Best FM-en.
9: Ismét részletesebben közli a MÁV a késési statisztikákat, mintegy 120 drónnal támadta Ukrajnát éjjel Oroszország, napos felhős idő lesz néhol záporral. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Még jobban ráláthatunk ezentúl a vonatkésésekre. A MÁV az eddigi összevont adatsor helyett ismét részletesebben közli minden hónapban a késési statisztikákat, írta közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kifejtette, ettől a vonatok nem járnak majd pontosabban, az adatok sem javulnak egyik napról a másikra, de egyértelművé teszik az utazók számára, hogy nem eltitkolni, hanem megoldani akarják a problémákat. 4 ukrajnai megyében akadozik az áramellátás az éjszakai támadások miatt. Az orosz hadsereg éjjel több mint 120 drónt vetett be. Az ukrán légvédelemnek mintegy 100 eszközt sikerült elfognia. A csapásoknak az eddigi adatok szerint 2 civil halottjuk van. Találatért egyebek mellett családi gazdaságokat, lakóépületeket, egy faipari üzemet és egy energetikai létesítményt is. Folytatódik a küzdelem az iskolai bántalmazás és a függőségek ellen. A következő tanévben megújult formában tér vissza a Dériné program Ne Bánts Világ nevű országos kampánya, hogy drámapedagógiai és színházi eszközökkel segítse a diákok mentális és fizikai egészségének megőrzését. Részletek Imre Soltész Daniellától, a program vezetőjétől.
10: Rengeteg fejlesztési javaslatot szedtünk össze, ebből alakult ki ez az új struktúra. 5 különböző modult fogunk érinteni. Az online bántalmazás, test és lélek egyensúlya, egészséges életmód, iskolai bántalmazás, tehát minden olyan témát, ami a prevencióval kapcsolatos. A pilot időszakban 40 témanapot tartottunk, több mint 10 000 diákot értünk el. Az új struktúra egy picit más lesz, minden iskolában legalább 2 alkalommal eljutunk. A cél, hogy a diákok egy egészségesebb iskolai környezetben lehessenek.
9: Busz megállóban ütöttek el egy kislányt este Mogyoródon. 4 gyerek várakozott ott, amikor egy érkező autó nekiütközött egy villanyoszlopnak, kidöntötte azt, majd közéjük sodródott. A kocsit egy 21 éves fiatalember vezette, és egy másik férfi is ült benne. Ők könnyebben megsérültek, egy 13 éves lányt pedig életveszélyes állapotban vittek kórházba, tudta meg a 24.hu. A változó felhőzet mellett a legtöbb helyen napsütésre is számíthatnak. Itt-ott azért záporokra is van esély, egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. Napközben 27-33 fokig emelkedik a hőmérséklet. Holnap eleinte erősen felhős lehet az ég, aztán észak felől határozottan csökken a felhőzet, előbújhat a nap. Csapadékra inkább csak kisebb körzetekben készülhetünk. Hajnalban 15-22, délután 26-31 fokot mérhetünk kint.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
11: Csodás délutánt, 1 óra után is mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Na, ebéd után jöhet egy kis fellélegzés, egy kis pihenés, egy kis kikapcs. George Michael-lel jön a Too Funky, már kezdhetjük is. De itt lesz George Ezra is a Budapesttel, jön a VIP is a Keresem a lány dalukkal, de Krisztina Aguilera mindezelőtt nyitja az órát. Ain't no other man, szép napot!
0: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék. Hoztam a nap kérdését, és az egyik kedvenc témámat boncolgatjuk, feszegetjük megint csak. Mondd ki, hogy öreg vagy, anélkül, hogy kimondanád. Persze itt a vicces dolgokra gondolok, amik azért lehet, hogy néha elgondolkodtatnak minket. Gondolok itt olyasmira, hogy még emlékszem, amikor 120 forintért vettem a lángost az iskolai büfében, vagy hogy azért az én korosztályom még bőven tudja az összefüggést a magnókazetta és mondjuk a ceruza között. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber is hívható telefonszámunk. Hát jöhetnek ide ezek a bizonyos mondatok. Mondd ki, hogy öreg vagy, anélkül, hogy kimondanád, hogy öreg vagy, mondjuk így tudnám összefoglalni. Szóval jöhetnek az üzenetek, mellé pedig George Ezra és a Budapest, itt a Best FM-en. Instán és Facebookon is lehet írni.

0: Budapest FM a legjobb zenék. Továbbra is figyelni kell az M5-ös autópályán, mert Röszke felé az M0-as autócsomópontja után baleset történt. A 25-ös kilométernél a leálló sávot foglalják el a sérült autók, de a torlódás így is legalább 3 kilométeres. Távolabb Örkénynél a 48-as kilométernél kátyúzás van, itt is 5-6 kilométeres a torlódás. Lajos Mizse és Kecskemét között pedig szalagkorlátot javítanak, ez a 73-as, 74-es kilométerek között van, itt csak a belső sáv járható, itt is torlódás van. Aztán az ellenkező oldalon sem jobb a helyzet, mert Budapest felé Lajos Mizse és Örkény között a 60-as kilométernél szintén dolgoznak sávzárás mellett. A torlódás itt már a 7 kilométert is meghaladta. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, hogyha valakinek esetleg van infója kerülő útról, tudomása, vagy tényleg bármi az utakról, akkor jöhet írásban, vagy akár nyugodtan fel is hívhat. Lacitól kaptam még egy Budapest információt, hogy a Krisztina körúton baleset történt a Hajnóci József utca és a Maros utca közötti szakaszon. Köszönöm az infót, jó utat mindenkinek, vigyázzunk egymásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Kicsit engem is utolért, így 2 óra környékén, ez az ebéd utáni kajakóma, úgyhogy jön egy forró kávé és a következő óra, mert hogy mindjárt 2 óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán itt lesz az Animal Cannibals és a takarítónő. Alexandra Burke pedig majd nyitja az órát. Floridával itt lesz a Bad Boys.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
2: Találkozz most Bluival és Bingóval az árkádban! Részletek arkadpecs.hu.
3: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz,
4: irány az I Love Pécs Café! Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Pécs Café, Pécs, Széchenyi tér 1.
0: Reklámot hallottak. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken fel.

0: Best FM, a legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és Hangya a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen funky slágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újra élnek. Best FM, a legjobb zenék. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM, a legjobb zenék. Best FM. Hírek a Best FM-en.
1: Elkezdhetik nyilvánosságra hozni az ügynökaktákat, zajlik a szúnyogírtás a héten 2 kerületben és 11 megyében dolgoznak. Itt-ott jöhet zápor, zivatar. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Átalakul a pedagógusok teljesítmény értékelése. A parlament rendkívüli ülésén felfüggesztette az eddigi rendszert. Az országgyűlés döntése alapján egyebek mellett elkezdhetik nyilvánosságra hozni az ügynökaktákat, és létrejöhet az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára is. A szavazások után a parlament megkezdte az alaptörvény módosításának vitáját. Ennek értelmében például szigorúbb szabályok vonatkoznának az alkotmányos intézmények vezetőire, 12 évben korlátoznák az országgyűlési képviselők mandátumát, a vármegyéket visszaneveznék megyékre, és megszűnne a jelenlegi államfő megbízatása. A Fidesz csütörtökre tüntetést szervez a módosítás ellen. Egyre több a szúnyog, a héten 2 budapesti kerületben és 11 megyében lesz kémiai írtás. Permeteznek majd Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsodaba-Újzemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves-Jásznagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest és Tolna megyében, illetve a 3. és a 4. kerületben is. Mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: A héten összesen 151 település belterületén lehet majd kémiai szúnyogvérítést végző platós autókkal találkozni. Az autók azok késő este és éjszaka permeteznek, és nagyon alacsony dózisban jutatják ki az írtószert, ami a szabadban néhány óra alatt le is bomlik. A katasztrófavédelem weboldalán a lakosság majd szúnyogvérítés menüponton belül lehet megnézni a heti programot, ami pontosan megmutatja, hogy melyik napon, melyik településen lesz gyérítés.
1: Ismét alligátorteknőst találtak a Balatonban. A Magyarországon nem őshonos faj egy példányát az északi parton fogták be szakemberek. Ez nem az első eset. Többször előfordult már, hogy valaki a tóba engedte megunt házi kedvencét. Az Időkép beszámolója szerint legutóbb 2 éve Balatonöszöd és Balatonszárszó között bukkant fel alligátorteknős. A szakértők figyelmeztetnek, hogy a veszélyes hüllőket senki ne próbálja megfogni, mert rendkívül erős harapásukkal komoly sérüléseket okozhatnak. Változóan felhős napos időnk lehet, néhol jöhetnek záporok is. Napközben 27-33 fokig emelkedik a hőmérséklet. Késő estére aztán 19-26 fokig hűl le a levegő. Holnap eleinte erősen felhős lehet az ég, aztán észak felől határozottan csökken a felhőzet, előbújhat a nap. Csapadékra inkább csak kisebb körzetekben készülhetünk. Hajnalban 15-22, délután 26-31 fokot mérhetünk kint.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Elmúlt 2 óra is lassan 4 perccel, megy tovább a jó hangulat, a napsütés és a remek slágerkavalkád, de csak is itt a Best FM-en. Enli érkezik mindjárt és a Two Times, de jön majd Madonna is és a Give It To Me. Itt lesz a Black Attack, az Animal Cannibals, most pedig Alexandra Burke indít, jön a Bad Boys. Én Majoros Rita vagyok, szép napot!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. A mai nap témája, mondd el, hogy öreg vagy, anélkül, hogy elmondanád, hogy öreg vagy. Na nézzük, hogy milyen üzenetek érkeztek. Laci azt írja, emlékszem, amikor a videótékába péntek este sorban álltunk az új filmekért. Egyáltalán a videótéka, mint olyan. Én imádtam ezt a jelenséget, sokat jártam a barátnőimmel. Na de nézzük Anita üzenetét. Tekertem a ceruzával a Magnó kazettát, hogy ne merüljön az elem a Walkmanemben. Zoli, 100 forintból kijött a büfében egy meleg szendvics és egy üdítő, de ha már üdítő, Erika arra is emlékszik, hogy a suli diszkóban 100 forint volt 2 deci 7-up, de jó is volt. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide még a hasonló üzenetek. Mondd el, hogy öreg vagy, anélkül, hogy elmondanád, hogy öreg vagy. Persze itt az öreget nyugi-nyugi macskakörömben kell érteni és ejteni. A folytatásban pedig fiatalos slágerek érkeznek, akkor így mondom. Jön az All for One és az I Swear, most pedig a Hubastank és a Reason. Itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Még mindig azt tudom mondani, hogy az M5-ös elesett. Röszke felé ugyanis az M0-es autó csomópontja után baleset történt még korábban. A 25-ös kilométernél a leállósávot el is foglalják a sérült autók, azonban a torlódás így is 2-3 kilométeres. Távolabb Örkénynél a 48-as kilométernél kátyúznak, itt 5-6 kilométeres a torlódás, Lajos Mizse és Kecskemét között pedig szintén dolgoznak, a 73-as 74-es kilométerek között is torlódás van, legalább 1-2 kilométeres. Az ellenkező oldalon Budapest felé Lajos Mizse és Örkény között pedig a 60-as kilométernél burkolatjavítás zajlik, itt pedig legalább 6-7 kilométeren torlódik a kocsisor. Csaba csűdnél felborult egy vontatott személyautó a 44-es főúton, a 83-as kilométernél a felpályás korlátozás van érvényben. Erre kell figyelni. 0620-55-55-155, én pedig figyelem az üzeneteiket, hogyha bárki bárhol jár az országban is infója van, nagyon megköszönöm, hogyha jelentkezik vele. Itt tett egyébként Tamás is Budapestről, hogy a Dózsa-György úton a Hősök terénél is baleset történt. Köszönöm az infókat, vigyázzunk egymásra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
2: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
0: Reklámot hallottak. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Vajhoj és Hangya a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen funky slágereivel. Night Shift-tel az éjszakával délután 6-tól, amikor a klasszikusok újra élnek. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: a legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Forgalmi rendváltozás Mohácson. Elbocsátásokba kezdett a bad. Változékony időjárásra készülhetünk. Szendi Hajni vagyok a hírekkel. Elbocsátásokba kezdett a bat, a vállalat nagyjából a munkatársai 1/5-ét küldi el. A dohányipari multi költségcsökkentő programja Amerika kivételével az egész nemzetközi gyárhálózatra kiterjed. Azt egyelőre nem tudni, hogy a pécsi gyárat mennyire érinti majd a leépítés. Minden esetre világszerte a cég 47 ezer embert foglalkoztat. Emberkereskedőkre csaptak le Baranyában, 7 sértett és 15 gyanúsított a hazai mérlege annak az EMPACT műveletnek, amit a Europol, a Frontex és az Interpol szervezett június 2. hetében. Az egyhetes razziát Magyarországon idén is a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda hangolta össze, míg 8 megyei rendőrfőkapitányság, köztük a baranyai hajtott végre sikeres akciókat. Június 8-a és 12-e közötti már negyedszer szervezték meg az emberkereskedelem felszámolása érdekében végrehajtott nemzetközi akciót. A kifejezetten szexuális célú kizsákmányolás, a bűncselekményre kényszerítés és a koldultatás megelőzésére és az ehhez kapcsolódó bűnesetek feldolgozására fókuszál a műveletsorozat. Vandálok rongáltak templomot Dél-Baranyában, ismeretlen tettesekről van szó, és a darázsi Szent Péter és Pál templom kapuját rongálták meg, ezzel okozva kárt az Alsó-Baranya és Horvátország egyik legértékesebb kulturális örökségében, annak emlékében. Az esetet jelentették a rendőrségnek, amely nyomozást indított, hogy kiderítse, ki vagy kik voltak az elkövetők. Változik a közlekedés Mohácson, hiszen a kenyérgyár parkolóház beruházás keretében aszfaltozási munkára kerül sor július 7-én, tehát ma délután 4 órától holnap este 8 óráig. Ez ideiglenes forgalomkorlátozással és útlezárással jár a Rákóczi út érintett szakaszán. A lezárás ideje alatt a gépjármű forgalom nem biztosított. A munkaterületet ideiglenes forgalomtechnikai elemekkel, fizikai korlátozással, behajtani tilos jelzésekkel jelölik. Kérnek minden Mohácson közlekedőt, hogy ezen a részen fokozott figyelemmel közlekedjenek, minden esetben kövessék a kihelyezett közúti jelzéseket, illetve a helyszínen dolgozó munkatársaik útmutatásait is. 2027-ben Gerezslak viselheti a finnugor kulturális főváros címet, miután sikeresen pályázott a titulusra. A finnugor kulturális főváros program egy nemzetközi kezdeményezés. Célja a finnugor népek kulturális örökségének bemutatása és életben tartása. A címet pályázat útján minden évben más település nyeri el. Jövőre tehát Gerezslaké lesz.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta akkumulátorok és autóüvegcentrum.
1: Gázvezető rekonstrukciós munkák zajlanak Pécsett a Péter utcában. Július 19-ig a Has Mihály tér bejárata és a Hunyadi utca között dolgoznak. Teljes útzár lesz érvényben, a környező utcákban pedig megváltozik a forgalmi rend. Jó utat kívánok! A délutáni 31 fokról este 25-re csökken majd Baranyában a levegő hőmérséklete, közepesen felhős lesz az ég, csapadéknak kicsi az esélye. Holnap 19 fokra ébredünk, délután 28-29 fok lesz, záporok is elérhetnek minket, és időnként erős lesz a szél, közel 50 km/h. Csütörtökön 27 fok lesz, sok napsütéssel, és nem kell az esernyő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hajni, köszönöm szépen a friss híreket, információkat. Találkozunk 4 órakor a Best FM-en. További kellemes délutánt és nagyon jó rádiózást a mikrofonnál este a haték H. Horváth László. Indítom a zenei maratont, jön rövidesen Sugar Betsy, vagyis Berry. Előtte énekel Amy Winehouse, ez a Back to Black.
0: 101.7 Best FM.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM.
1: Hogy miért érdemes nyáron minél több görögdinnyét fogyasztani, erről hamarosan beszámolok, de addig is várom a közlekedési információkat. Szoknásos módon SMS Viber 30-as 889 Szentegy Hetes. Jön a folytatásban a Destiny's Child Wolf Katin, most pedig a Soul to Soul 90-es klasszikusa, Get a Life a Best FM-en.

0: A legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM.
1: További kellemes délutánt és nagyon jó rádiózást kívánok a mikrofonnál, H. Horváth László. A nyári időszakban érdemes minél több görögdínyét enni, méghozzá lehűtött verzióban, hogy pontosan miért, azt már is mondom, ugyanis többek között megvéd minket a kiszáradástól. Bármilyen furán is hangzik, de a görögdínye 92%-a tulajdonképpen víz, ezért is érezhetjük azt, hogy bár nem tűnik főfogásnak, tele vagyunk tőle. Az pedig már csak hava tartán, hogy egy normál adag görögdínyében összességében 46 kalória van, így a fogyókúrában is sikerrel használhatjuk. Már egy szelet körülbelül 150 g tartalmazza a napi bevételi szükséglet 16%-át C-vitaminból, 32%-át A-vitaminból és 4%-át magnéziumból. Azt már csak pluszként teszem hozzá, hogy még B5 vitamin is van benne. Szóval akkor dinnyére fel, jó étvágyat kívánok hozzá, én pedig játszom a dalokat megállás megszakítás mentesen. Itt lesz majd Ákos és az Ember maradj, előtt adom a feldolgozást az Atomic Kitten-től, The Tide is High.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
4: Találkozz most Bluival és Bingóval az árkádban. Részletek arcadepecs.hu.
5: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz, irány az I Love Pécs Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Pécs Café, Pécs, Széchenyi tér 1.
0: Programajánló a Best FM-en. Villányi Rozé Fesztivál július 10-én és 11-én. Ott lesz Bánya Lex a Schleppel, fellép a BSV és a Gang, csak úgy, mint Regán Lili és Lótfi Begi. Bővebb információ és jegyek villany.hu. A Pécsi Nyári Színház keretében július 11-én délután 5 órakor a Bóbita Báb Színház szabadtéri színpadán fellép a Szegedi Kövér Béla Báb Színház a Rózsa Sándor Tréfája című előadással. Bővebb információ pécsinyáriszínház.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
6: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik, de nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hurra látogató központban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas, titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hurra látogató központban.
0: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
2: Ez a 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

a legjobb zenék. Ez a Szentegy Hit Best FM. Már is kaptam egy közlekedési információt a Best hallgatóitól a Best hallgatóinak, úgyhogy tolmácsolom. 30-as, 889, Szentegy 7-es, Szalántán a szokott helyen kint van a Trafipax, Attila írta. Jó utat kívánok! Folytatódik a zenei maraton, szól a 90-es klasszikus 97-ből, ő már Ultranate, ez pedig a Free a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Innen folytatjuk hamarosan, addig is meghallgatjuk a legfrissebb híreket és információkat Szendi Hajnitól délután 4 órakor, majd pedig zenél André Tannenberg alias ATB, Let You Go.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: Életet mentettek a baranyai tűzoltók, új helyen a gyermekgyógyászati klinika egyik osztálya, színes emléket kattintottak a Tour de Hongrie emlékére. A hétvégén több alkalommal is riasztották a baranyai tűzoltókat életmentéshez. Pécsen, Mohácson és Komlón a tűzoltók segítették a mentők munkáját. Ajtónyitással, illetve egy esetben az erkélyen keresztül dugólétra segítségével jutottak be, hogy az elesett segítségre szoruló idős emberekhez a mentők mielőbb bejuthassanak. Sejjén is ugyanez volt a helyzet. Új helyen a gyermekgyógyászati klinika fülorgigészeti szakrendelése. A PTE klinikai központjának tájékoztatása szerint a gyermekgyógyászati klinika egyes betegellátó egységeivel kapcsolatban változások léptek életbe. A gyermekgyógyászati klinika gyermekfülorgigészeti szakrendelése Pécsett a József Attila utca egy szám alatti telephelyről a Rákóczi útra költözött. Minden rekordot megdöntött a jubileumi Zsolnai Fényfesztivál. Minden érzéket megigéző vizuális élményekkel hatalmas látogatottsági rekorddal zárult a jubileumi 10. Zsolnai Fényfesztivál a napokban. Pécs történelmi utcáira a Zsolnai kulturális negyedbe költözött a fény, varázslatos éjszakai fénygalériával várták a látogatókat. A fesztivál történetének eddigi legmagasabb látogató számát érték el idén. Mintegy 120 ezer érdeklődő látogatott el a pécsi belvárosba. Az idei fesztivál egyszerre ünnepelte a saját jubileumát és Viktor Vazarelli születésének 120. évfordulóját is. A világhírű pécsi művész öröksége nem csak témája volt a programnak, hanem ebben az esztendőben az inspirációja is. Nem mindennapi eredményt ért el a pécsi Hellstab Martin. Miközben a naptári életkora 31 év, a szervezeti állapot alapján mindössze egy 13 évesnek felel meg. Ezzel a Langweity World Cup nevű nemzetközi versenyen a világ leglassabban öregedő emberei közé került. A verseny alapja a biológiai kor mérése, amely nem a születési dátumot, hanem a test aktuális állapotát tükrözi. Több száz laborparamétert vetnek össze egy hatalmas adatbázissal, majd algoritmus számolja ki, hogy ezek az értékek átlagos milyen életkornak felelnek meg. Azt számít, milyen állapotban vannak a szervek, egy adott érték teljesen mást jelent 30 és 70 éves korban. Az eredmények szerint évente mindössze fél évet öregszik, ami rendkívül ritka. Folytatták a hagyományt, hogy miután a Tour de Hongrie kerékpáros körverseny pécsi szakasza lezárul, a verseny után a város és a Tour szervezői ellátogatnak a híres Janus Pannonius utcai lakatfalhoz, és színes emléket kattintanak a rácsokra. Idén sem volt ez másképp, a verseny pécsi logóját ábrázoló méretes lakatot helyeztek el a sok száz mellé.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
2: Csőtörés volt a Tettye utcában Pécsett, a szerelési munkák után megkezdődik az útburkolat helyreállítása. A kivitelezés miatt a következő hetekben a Tettye utca 1-2 szám előtt naponta reggel 8-tól délután 4-ig teljes útzár lesz, érvényes legkésőbb július 22-ig. A délutáni 31 fokról este 25-re csökken majd Baranyában a levegő hőmérséklete, közepesen felhős lesz az ég, csapadéknak kicsi az esélye. Holnap 19 fokra ébredünk, délután 28-29 fok lesz, záporok is elérhetnek minket, és időnként erős lesz a szél, közel 50 km/órás. Csütörtökön 27 fok lesz, sok napsütéssel, és nem kell az esernyő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: hogy mi köszönöm szépen, találkozunk 5 órakor a Best FM-en, ahol hamarosan jönnek az adópercek Barlai Krisztinával, a NAV baranyai sajtóreferensével. Addig viszont van több mint 20 perc zeném, megállás megszakítás mentesen. Hallható lesz többek között a TNT, előtte itt van André Tannenberg, valamint a Let You Go. 101.7 Best FM.

0: Jönnek ma is az adópercek a Barlai Krisztinával, a Nalfa Baranyai sajtóreferensével. Témák ezúttal a nyári adótrafipax. Kik számíthatnak ellenőrzésekre?
1: Azok számíthatnak ellenőrzésekre, akik nyáron kiemelt rendezvényeken, eseményeken, piacokon, vásárokon értékesítenek, akik kiemelt üdülőhelyen végzik a tevékenységüket. Azok is számíthatnak ellenőrzésekre, akiknél már mulasztást állapítottak meg a hivatal munkatársai, vagy az adatelemzés alapján kockázatos adózói körbe tartoznak.
0: Mit ellenőriznek a hivatal munkatársai?
1: A hivatal munkatársai ellenőrzik a bejelentkezési, bejelentési, nyilvántartási, nyugtai számlaadási kötelezettségek teljesítését, valamint a jövedéki termékek értékesítését, a szabályos foglalkoztatást, az online pénztárgépek megfelelő üzemeltetését, az áruk eredetét, a készpénzkészlet kezelését, a borra való nyilvántartását és tárolását.
0: Milyen tapasztalatok vannak az adótrafipaxban az előzetesen bejelentett ellenőrzésekkel kapcsolatban?
1: Azok az adózók, akik rendszeresen figyelemmel kísérik az adótrafipax információit, kevesebb szabálytalanságot követnek el. A beérkező online pénztárgép adatok is azt mutatják, hogy az előre bejelentett időszakokban és helyszíneken kiegyensúlyozottabb a kötelezettségek teljesítése. A legjellemzőbb szabálytalanság még mindig a nyugtaadás elmulasztása. A foglalkoztatottak bejelentésének hiánya akár 2 millió forint bírságot is jelenthet a munkáltatónak. Azok az adózók, akik többször egymás után követnek el szabálytalanságokat, az üzletük bezárását és egy utólagos, részletes adóvizsgálatot kockáztatnak.
0: Az adózók hol kaphatnak még tájékoztatást?
1: Az adótrafipaxon túl a hivatal honlapján olvasható a hivatal 2026. évi ellenőrzési terve, amely részletesen tartalmazza a főbb szempontokat, területeket és helyszíneket. A Baranyai adótrafipax információk hetente frissülnek, ezért érdemes figyelemmel kísérni az új ellenőrzési helyszíneket és tevékenységeket.
0: Krisztina, köszönöm szépen a beszélgetést. A zenei maraton már is folytatódik itt a Best FM-en.

0: A legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM. Július 7-e kedd van, névnaposok az Apollóniák, nekik sok-sok boldogságot, és nézzük már is a születésnaposokat. 87 éves Ringo Starr, angol zenész, a The Beatles tagja. 66 éves Demeter György, rockzenész, színész és énekes, az XS egykori tagja. Neki köszönhetjük a Nagy Test, Nagy Élvezet című slágert, jelenleg a Bulldozerben játszik. 55 éves Szabó Győző, Jászai Meri díjas színész, akit láthatunk többek között a Toxikómában is, és 33 éves Natalie Ramos, spanyol szappanopera sztár. A folytatásban szólnak a dalok megállás megszakítás mentesen, velünk lesz többek között a Well Hello, Punjabi MC, csak úgy, mint Szabé Szabé.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
3: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban! Részletek arkadpecs.hu.
4: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

A legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Július 9-ig egy alkalommal lehet módosítani a felsőoktatási felvételi során megjelölt képzések sorrendjét. A ponthatárok kihirdetésére július 23-án kerül sor, a Széchenyi téren megint lesz pontot parti méghozzá PTS szervezésében, játékos zenés programokkal, ahol este 9 órától fellép majd Morionesz. A folytatásban hamarosan jönnek a legfrissebb hírek és információk, addig is énekel Zsida, szól az óceán a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 101.7 Best FM-en.
1: Hogy mi minden történt az elmúlt órákban Pécsett és Baranyában, ez hamarosan kiderül. Délután 5 órakor jönnek a legfrissebb hírek és információk, méghozzá Szendi Hajnitól. Aztán visszatérek, indítom az újabb zenei maratont, egészen biztosan velünk lesz a Pákosi Brothers Campen, csak úgy, mint Heinz Gábor Biga és a Learning to Let Go.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Hűvösöd szeretne a kis szobába, a nagy szobába, vagy akár egy hűtőkamrába? Pannoncool, a Kaiser klímák kiemelt partnere, az ipari hűtéstechnika specialistája. Pannoncool.hu. Pannoncool.hu.
2: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
3: 8. Dunamenti Hal Fesztivál július 17-től 19-ig Mohácson. Lesz itt halpont finom halételekkel, halételkóstoló tűzijáték, óriás akvárium, sörpong bajnokság, gyereksarok utcabál, 500 fős sváb felvonulás. Itt lesz a Sweb zenekar és a Juhé Ausztirol is Ausztriából. Részletes program az esemény Facebook oldalán.
4: Programajánló a Best FM-en. Villányi Rozé Fesztivál július 10-én és 11-én. Ott lesz Bány Alex a Sleppel, fellép a BSV és a Geng, csak úgy, mint Regán Lili és Lótfi Begi. Bővebb információ és jegyek villány.hu. A Pécsi Nyári Színház keretében július 11-én délután 5 órakor a Bóbita Báb Színház szabadtéri színpadán fellép a Szegedi Kövér Béla Báb Színház a Rózsa Sándor Tréfája című előadással. Bővebb információ pécsinyáriszínház.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
5: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik, de nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hurra látogatóközpontban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hurra látogatóközpontban.
4: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Ez a 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
6: Forgalmi rendváltozás Mohácson. Elbocsájtásokba kezdett tabbat. Változékony időjárásra készülhetünk. Szendi Hajni vagyok a hírekkel. Emberkereskedőkre csaptak le Baranyában, 7 sértett és 15 gyanúsított a hazai mérlege annak az EMPAK műveletnek, amit a Europol, a Frontex és az Interpol szervezett június 2. hetében. Az egyhetes razziát Magyarországon idén is a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda hangolta össze, míg 8 megyei rendőrfőkapitányság, köztük a baranyai hajtott végre sikeres akciókat. Június 8-a és 12-e közötti már negyedszer szervezték meg az emberkereskedelem felszámolása érdekében végrehajtott nemzetközi akciót, a kifejezetten szexuális célú kizsákmányolás, a bűncselekményre kényszerítés és a koldultatás megelőzésére és az ehhez kapcsolódó bűnesetek feldolgozására fókuszál a műveletsorozat. Elbocsájtásokba kezdett a BAT, a vállalat nagyjából a munkatársai 1/5-ét küldi el. A dohányipari multi költségcsökkentő programja Amerika kivételével az egész nemzetközi gyárhálózatra kiterjed. Azt egyelőre nem tudni, hogy a pécsi gyárat mennyire érinti majd a leépítés. Minden esetre világszerte a cég 47 000 embert foglalkoztat. Változik a közlekedés Mohácson, hiszen a kenyérgyár parkolóház beruházás keretében aszfaltozási munkára kerül sor július 7-én, tehát ma délután 4 órától holnap este 8 óráig. Ez ideiglenes forgalomkorlátozással és útlezárással jár a Rákóczi út érintett szakaszán. A lezárás ideje alatt a gépjármű forgalom nem biztosított. A munkaterületet ideiglenes forgalomtechnikai elemekkel, fizikai korlátozással, behajtani tilos jelzésekkel jelölik. Kérnek minden Mohácson közlekedőt, hogy ezen a részen fokozott figyelemmel közlekedjenek, minden esetben kövessék a kihelyezett közúti jelzéseket, illetve a helyszínen dolgozó munkatársaik útmutatásait is. Hivatalosan is kezdetét vette a Pécsi Tudományegyetem idei Pécs Summer School programja. A dr. Halasi Nagy József aulában rendezett megnyitó ünnepségen a PTF Brass Band meglepetés műsorszáma indított. A program részeként köszöntőt mondott Tarósi István, a PTF nemzetközi igazgatóságának igazgatója, mások mellett a résztvevőkről pedig csoportfotó is készült. Komoly erősítést jelentett be a napokban az MB2-es Szent Lőrinc együttese. Azt a Varga Balázs sikerült ugyanis megkaparintania a baranyai alakulatnak, aki már 17 évesen bemutatkozhatott a magyar labdarúgó NB1-ben. A kreatív nagy munkabírású futballista az elmúlt éveket egyébként Szegeden és Budafokon töltötte, most pedig a lejáró szerződése után Szent Lőrincre jön.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
6: Csőtörés volt a Tetje utcában Pécsett, a szerelési munkák után megkezdődik az útburkolat helyreállítása. A kivitelezés miatt a következő hetekben a Tetje utca 1-2 szám előtt naponta reggel 8-tól délután 4-ig teljes útzár lesz, érvényes legkésőbb július 22-ig. A délutáni 31 fokról este 25-re csökken majd Baranyában a levegő hőmérséklete, közepesen felhős lesz az ég, csapadéknak kicsi az esélye. Holnap 19 fokra ébredünk, délután 28-29 fok lesz, záporok is elérhetnek minket, és időnként erős lesz a szél, közel 50 km/órás. Csütörtökön 27 fok lesz, sok napsütéssel, és nem kell az esernyő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hajnik, köszönöm szépen a friss híreket, információkat. Innen folytatjuk holnap 3 órakor a Best FM-en, ahol már is jönnek a dalok. Több mint 20 perc zene, megállás, megszakítás mentesen, többek között olyan klasszikusokkal, mint az M-People Moving On Up-ja 93-ból, míg a Short Heinz Gábor Biga kezdi Learning to Let Go.
0: 101.7 Best FM.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres poszt.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM.
1: A múlt héten kaptam még egy hallgatói segítségkérést, ugyanis egy női táskát elveszítettek a 2-es számú helyjáraton. Benne piperecuccok voltak, valamint személyes iratok. A tulajdonos mindenféleképpen szeretné mindezt visszakapni. Arra kéri a megtalálót, hogy adja le a rendőrségen, vagy pedig hívja őt a 20-as 440 35 97-es telefonszámon. Folytatódik a zenei maraton, irány a 90-es évek, és Manchester, itt van 93-ból a Brit MP-ból. Ez a Moving On Up a Best FM-en.

0: korábbi műsorunk ismétlése következik. A legjobb zenék, ez a Szentegy Hét Best FM. Beszélgető partnerem dr. Horváth Györgyi, egyetemi adjunktus, intézetigazgató, PT1 JTK, a Farmakognózia Intézet. Témánk, hogy a nyári időszakban milyen illóolajokat érdemes használni, akár hűsölésre is.
1: Csak hogy belevágva a részletekbe, ugye az első, ami nyáron így a kikapcsolódáshoz kapcsolódik, hogy bepakoljuk a csomagokat, a bőröndöket, és elkezdünk utazni. Na most ugye különbözőképpen reagálunk, és valakinél előjöhet egy utazási rosszul lét émelygés. Erre egy nagyon jó megoldás, hogyha a citrom illóolajat vesszük elő a kis csomagunkból, és ebből 2-3 cseppet elég egy papír zsebkendőre cseppenteni, 3-4 mélyen belélegezni, és ez az illat olyan hatással van ránk, ami ezt az émelygést és a rosszullétet tudja csökkenteni, és úgy érezzük magunkat már, hogy mintha egy citromligetben sétálnánk, és ez a fajta asszociáció vagy gondolatok is segítenek ahhoz, hogy fizikálisan is csökkentsük a kellemetlen tüneteket. Aztán ugye ami elő szokott még jönni, hogy utazunk, és akkor fejfájás is hirtelen ránk törhet. Erre, ebben az esetben pedig egy, amit az elején mondtam, hogy higítani kell zsíros olajban, 2 milliliter mennyiségben, egy csepp borsmentaolajat tehetünk hozzá, jó kis mentolos, közismerten ugye aktiválja a hideg receptorokat, fejfájás csillapító hatása is bizonyított humán klinikai vizsgálatokban, illetve tehetünk hozzá 2 csepp vadlevendula illóolajat. Ez a vadlevendula illóolaj nem a megszokott klasszikus levendulaolajunk, hanem ez az úgynevezett, és most egy latin nevet is mondok, a lavandula latifolia spica nevű változat, ami viszont eukaliptol főkomponens, tehát kicsit a friss eukaliptuszra jellemző kemotípusú olajról van szó. Ezeket összekeverve a halántékunkhoz, illetve a tarkunkra tudjuk kenni, és akkor a fejfájást tudjuk csillapítani. A vadlevendulánál maradva, előfordul, ugye, hogy most megyünk a tengerpartra is, és ott esetleg találkozunk medúzával, aki nem túl kellemes a vele való találkozás. Tehát medúza és darázscsípéseknél is például ezt a vadlevendula illóolajat használhatjuk, szintén így 1-2 milliliter növényi olajban felhigítjuk, és közvetlenül a medúza csípés és a darázs csípés felületére kell naponta többször kenni. Egy nagyon jó gyulladás csökkentő hatással és hát hűsítő hatással is rendelkezik ez a vadlevendula illóolaj. És akiktől még nagyon tartózkodunk, nem csak a medúzáktól meg a darazsaktól, hanem ugye nem szeretjük a szúnyogokat sem. Itt első körben, hogyha védekezni szeretnénk, tehát a szúnyog és a kullancsriasztókról beszélek most, akkor olyan illóolajokhoz nyúlhatunk, mint például a geránium, a citronella, a klasszikus levendula olajunk, a rozmaring, a borsmenta, teafa és a fahéj illóolajok. Ugyanis ezekről bizonyították, hogy úgynevezett repellens hatásúak, tehát riasztó hatásúak, illetve van közöttük úgynevezett inszekticid hatású illóolaj, ami azt jelenti, hogy ugye rovarokra káros hatással van, viszont ránk meg nem, szerencsére. Tehát ezekből az illóolajokból válogathatunk, és szintén fontos, hogy nem higítatlanul, hanem valamilyen növényi zsíros olajban, ez lehet akár egy édes mandulaolaj, felhigítjük őket, és úgy alkalmazzuk, vagy akár készítünk egy rollont, és akkor bizonyos pontokon, csuklón, bokán, hajlatokat be tudjuk ezzel a rollonnal kenni, és akkor nem elkerülhetjük a szúnyog és a kullancs támadásokat.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallotta. A zenei maraton folytatódik rövidesen a Black Eyed Peas slágerével, előtte énekel Nene.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hit Best FM. 101 hit Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
2: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban! Részletek arcadepage.hu.
3: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
4: Programajánló a Best FM-en. Villányi Rozé Fesztivál július 10-én és 11-én. Ott lesz Bány Alex a Schleppel, fellép a BSV és a Geng, csak úgy, mint Regán Lili és Lótfi Begi. Bővebb információ és jegyek villany.hu. A Pécsi Nyári Színház keretében július 11-én délután 5 órakor a Bóbita Báb Színház szabadtéri színpadán fellép a Szegedi Kövér Béla Báb Színház a Rózsa Sándor Tréfája című előadással. Bővebb információ pécsinyáriszínház.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
5: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécsett a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik, de nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hóra látogató központban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hóra látogató központban.
4: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Ez a 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Hírek a Best FM-en.
6: Ismét részletesebb késési statisztikákat közöl a MÁV. Társadalmi egyeztetés indult a megye elnevezésről, este záporok jöhetnek. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Jobban ráláthatunk ezen túl a vonatkésésekre. A MÁV az eddigi összevont adatsor helyett ismét részletesebben közli minden hónapban a késési statisztikákat, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kifejtette, ettől a vonatok nem járnak majd pontosabban. Az adatok sem javulnak egyik napról a másikra, de egyértelművé teszik az utazók számára, hogy nem eltitkolni, hanem megoldani akarják a problémákat. Társadalmi egyeztetés indult a megye elnevezés visszaállításáról. Július 11-ig véleményezhető a tervezet. Eszerint vármegye helyett ismét a megye, főispán helyett pedig a kormány megbízott elnevezést térne vissza, miközben a közigazgatási rendszer felépítése nem változna. A kormány honlapján közzített hatásvizsgálat alapján a névváltoztatások mintegy 577 millió forintos költséget jelentenének az államnak. Ideiglenesen leállt a közmédia hírszolgáltatása, az M1 képernyője elsötétült, bocsánatkérő üzenet olvasható rajta, a Kossuth Rádió pedig a Bartók műsorát szórja. Az MTV a közleményben jelezte, a közmédia átalakul, a hírműsorok fokozatosan ütemezetten indulnak újra. A Magyar TV 1957-es megalakulása óta csak technikai okok és halálesetek miatt sugárzott fekete képernyőt. Élénkült a használt autópiaci uniósban. Éves összevetésben 19 ezerrel többen érdeklődtek, derül ki egy szakportál felméréséből. A júniusi statisztikák szerint a meghirdetett autók átlag életkora és futás teljesítménye is csökkent, minőségi javulást figyeltek meg a kínálatban. Az átlagárak mintegy 10%-kal emelkedtek. Évről évre nő az elektromos és hibrid autók iránti kereslet, utóbbiaknál 57%-kal. Kényszerleszállást hajtott végre Ferihegyen egy utasszállító. A Ryanair gépe tegnap délelőtt Olaszországból Litvániába tartott. A pilóta Pozsony térségében fordult Budapest felé, mert egy utas rosszul lett. Az airportal.hu értesülése szerint a repülő biztonságosan leszállt, az utast már várta a sürgősségi ügyelet. Változóan felhős idő lesz, később megvastagszik jobban a felhőtakaró, helyenként kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél nagy területen élénk marad, de veszít az erejéből, zivatarok környékén lehetnek viharos lökések. Késő estére 19-26, hajnalra 17-24 fok közé hűl a levegő. Holnap észak felől felszakadozik a felhőzet, egyre több felé kisüt majd a nap, de nyugaton és északkeleten még lehetnek záporok. 26-32 fok között alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
7: Ha kedd, akkor funky. 120 percen keresztül 6-7-ig velem White Boy-jal, 7-től DJ Hangyával a lemezjátszók mögött. Én

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.
1: Nyilván nem az előző heti kánikulát sírom vissza, de hát az sem feltétlenül volt nyári, amit az elmúlt napokban történt ez a borongos, esős, szeles időjárás. Valahol félúton lehet az igazság, úgyhogy ezért kezdtem a Sunny-val, meg ezért szólt az előző percekben a Sunshine Day. Hát, ha van valami ráhatásunk.

0: Best FM. A legjobb zenék mixben. A lemezjátszóknál White Boy.
1: Tessék minket nyugodtan árasztani videókkal, képekkel, mert hogy megvan rá megfelelő platformunk, Viberen lehet ezeket nekünk elküldeni, vagy akár Messengeren keresztül is, hiszen Instán és Facebookon is fenn vagyunk, szóval hogy hol merre hallgattok éppen minket. Best FM Night Shift, így vagyunk fönn Instán és Facebookon, ha pedig Viberen keresztül szeretnétek nekünk rövid videót vagy képet küldeni, akkor a 0620 55 55 155-ön keresztül tehetitek meg.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal a Best FM-en.
1: A Kincs, ami nincs című film, ez nem csak ezt az egyetlen tracket készítette a La Bionda testvérpár, Carmelo és Michelangelo, de a komplett filmzenértők voltak a felelősek, mint ahogy a Terence Hill főszereplésével készült Super Zsaru című film zenéjét is ők készítették, de valahogy ez az egy track külön életre kell. Gondolom ez köszönhető annak is, hogy ez pont a film csúcspontjánál hangzik el, amikor is Frisco-t és bandáját gyakorlatilag Bud Spencer és Terence Hill laposra veri Pongo Pongo szigetén. Jön a Didi Sound és a Café, és hamarosan érkezik DJ Hangya is, mert hogy a mai második órában 7 és 8 óra között ő áll majd a lemezjátszók mögött, úgyhogy funky, még egy órán keresztül pár perc, gyorsan helyet cserélünk, és innen folytatjuk tovább, senki ne menjen sehova.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Programajánló a Best FM-en. Villányi Rozé Fesztivál július 10-én és 11-én. Ott lesz Bánya Alex a Schleppel, fellép a BSV és a Geng, csak úgy, mint Regán Lili és Lótfi Begi. Bővebb információ és jegyek villány.hu. A Pécsi Nyári Színház keretében július 11-én délután 5 órakor a Bóbita Báb Színház szabadtéri színpadán fellép a Szegedi Kövér Béla Báb Színház a Rózsa Sándor Tréfája című előadással. Bővebb információ pécsinyáriszínház.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
2: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik, de nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hóra látogató központban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hóra látogató központban.
1: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Ez a 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék.
3: Hírek a Best FM-en. Automatikusan jár az érintett gyerekeknek az iskola kezdési támogatás. Átmenetileg leállt a közmédia hírszolgáltatása. Összeomlás veszélye miatt ürítette ki egy manhattani toronyháza. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Automatikusan jár minden érintett gyermek után a fejenként 100 000 forintos iskola kezdési támogatás, közölte a pénzügyminisztérium. Ebbe a körbe tartoznak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, illetve a tartós betegség, súlyos fogyatékosság miatt magasabb összegű családi pótlékban részesülők, a sajátos nevelési igényű gyermekek, a dobbantó programban vagy a műhelyi iskolai képzésben résztvevő fiatalok, az árva ellátásra jogosultak, az egyszülős családban nevelőszülőknél vagy gyermekvédelmi intézményben nevelkedők. A tárca az adatbázisok alapján úgy számol, hogy idén mintegy 400 ezer gyermek kaphatja meg a segítséget. Nem biztonságos 10-ből 8 USB töltő, ezekkel a termékekkel az előző években is gond volt, a fogyasztóvédők ezért idén még több mint 200 féle töltőt ellenőriznek. Felkeresnek műszaki áruházakat, szakkereskedéseket, vizsgálják ázsiai kisboltok és webáruházak kínálatát is. Az első ütemben a 92 eszköz közül 74 nem felelt meg az előírásoknak. A hatóság azt javasolja, hogy lehetőség szerint megbízható kereskedőtől vásároljunk USB töltőt, kerüljük a gyanúsan olcsó, ismeretlen eredetű termékeket. Ha a töltő rendellenesen működik vagy túl melegszik, ne használjuk tovább. Ideiglenesen leállt a közmédia hírszolgáltatása, az M1 képernyője elsötétült, bocsánatkérő üzenet olvasható rajta, a Kossuth Rádió pedig a Bartók műsorát szórja. Az MTV a közleményben jelezte, a közmédia átalakul, a hírműsorok fokozatosan ütemezetten indulnak újra. A Magyar TV 1957-es megalakulása óta csak technikai okok és halálesetek miatt sugárzott fekete képernyőt. Összeomlás veszélye miatt kellett kiüríteni egy toronyházat New Yorkban. A forgalmas Manhattani utcán álló irodaházat azt követően evakuálták, hogy járdára zuhanó épületrészekről kaptak bejelentést a tűzoltók. Két tartó pillér hajlott meg, így félő volt, hogy a felső szintek leomlanak. A környező épületeket is kiürítették. Változóan felhős idő lesz, később megvastagszik jobban a felhőtakaró, helyenként kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél nagy területen élénk marad, de veszít az erejéből, zivatarok környékén lehetnek viharos lökések. Késő estére 19-26, hajnalra 17-24 fok közé hűl a levegő. Holnap észak felől felszakadozik a felhőzet, egyre több felé kisüt majd a nap, de nyugaton és északkeleten még lehetnek záporok. 26-32 fok között alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Piero, mondd, ez mire jó, nem? Mert volt valami ilyen szöveg, nem?
5: Az a Geszti, de az ezébe volt, az a Do You Really Want to Hurt Me-nek a magyar változata, tegnap összetört egy álom című. Nem, ez meg ugye Gangsta Zoli.
4: Isten hozott nálam, hogy ez a
5: való világ. A való világ, ugye? De? Hát ugye ezzel egy időben, vagy egy picit hamarabb jelent meg a Crazy Town Revolving Door, ami ugyanez a gitár riff.
4: Igen.
5: És már nem emlékszem, hogy a Gangstáék a Crazy Towntól vették, vagy ők is valaki mástól. Tehát, hogy a Crazy Town is, meg a Gangstáék is máshonnan szedtek ki ezt a gitárriffet.
4: Hát ők is kiszedték, hát ez egy régi
5: igen, ilyen. Na, hát mindig elfelejtem, hát az élő Wikipedia. Igen?
4: Hát figyelj, most be kell valam, meg nem mondom neked, de kiderítem.
5: Na, mindjárt ránézzünk akkor a jó kis 20 szempont nevű oldalra. Jó, Snoop Dogg-ot nem kell bemutatni, meg hát hangját se, mert ugye a következő egy órában ő a lemez játszok meg, itt a Best-en.
0: A legjobb zen-

A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden kedden DJ Hangyával és a legjobb funky.

0: Ez a Night Shift minden kedden DJ hangjával és a legjobb funky zenékkel a Best FM-en.
1: Gyorsan utána néztünk, tehát egy 95-ös ilyen sample albumból vették ezt, nem? Egy bizonyos Chris Lang, aki egyébként korábban a Fatboy Slim-el a House Martinsban zenélt. Ő csinált valami albumot, és akkor a Chris Titan is, meg a Gangstáék is onnan vették azt a gitáralapot. Hát ezt meg nagyon jól tudjuk, hogy ez micsoda. Egy jó kis Don't Look Any Further.
2: Igen.
1: Jól mondom?
2: Hangja bootlegben.
1: Na! Megint mi nem tetszett a...
3: Hát az például, hogy nem volt rajta szöveg. Viszont ez más hangnemben van, mert a M-People dolgozta föl, és nyilván a Heather Small-nak nem feküdt az a hangnem, ami ugye a Dennis Edwards-nak, és ezért nem tudom, másfél hanga följebb van, azt hiszem, és akkor azt is hozzá kellett hegeszteni. Mert én meg az eredeti szöveget raktam rá, meg a Satin Jackets alapja, na mindegy, szóval ez is ilyen
1: fércmű. Tényleg.
3: Fércmű az egész.
1: Nem, hogy ősz reggel a dugóba, és szerintem másfél hanggal lejje van, ezt meg kell csinálni. Tehát ez így nem mehet szóval.

0: lemezjátszóknál. DJ Hangya.
1: Ezt is te csináltad a CNC Music Factory?
2: Nem, ezt nem. De éppen most jutott eszembe, hogy ezt a Two Black Waves of Love.
1: Igen.
2: Ezt újra most kiadták vinilen, bakelitem. Újra megjelent.
1: De mi újra masterelve, vagy ugyanaz?
2: Azt nem tudom, csak látom, hogy repressing, tehát újra nyomták.
1: Aha. Na, mert csak nekem a CNC Music Factory jutott az eszembe, hogy én ugye egy, már szerintem veled is beszéltük ezt, hogy hát ugye a magyar szervezők, hogy hát miért nem hívják ugye a CNC Music Factory.
2: Ja,
1: hát
2: igen,
1: ugye,
2: a 90-es éve.
1: Freedom, igen, hát ugye a Freedom Williams az
2: a
1: még ugye.
2: A Coco Jumbo mellé, miért nem?
1: Igen, hogy bel elférne, igen. Figyelj, megnéztem YouTube-on.
2: Nem jó?
1: Nem.
2: Inkább a Coco Jumbo?
1: Nem, adnál azért jobb. De hogy a megúszós a Freedom Williams. Tehát, hogy...
2: Na
1: hogy
2: jó, de ebben...
1: Hoz egy... Tehát, hogy... Ami a leges-legeső 50 Cent koncert is volt Budapesten, hogy azt mondtad, hogy te menj már, azt tényleg. Tehát, hogy ide jössz egy DJ-vel, aki fölrakosgatja az alapokat, te meg akkor. Tehát, hogy még arra nem veszik a fáradtságot, hogy a Marta Vosnak a hangját lecseréljék, érted legalább, hogy a Marta Vosnak a hangjára énekel rá.
2: Hát jó van az úgy.
1: Úgy érzed?
2: Főleg a Magyarországra jönnek, akkor jó van az úgy.
1: Na
2: mindegy,
1: szóval, hogy nem tudom. Na és akkor...
2: De igen, valójában hozhatnának egy énekest, aki ráénekel.
1: Ráénekel a kislány, de hogy miért nem szedik le? Szóval, hogy, tehát azért nem nagyon tesznek bele munkát nekem az érzésem. És lehet, hogy ezt...
2: De látod, a Pussycat Dolson alapú, amit múltkor beszéltünk,
1: igen.
2: Európában ez
1: nem,
2: is
1: ez
2: exotikum.
1: Igen, jó, de ez Amerikában pörgetik őt is. És... hogy ugye a CNC Music Factory, ugye a David Cole és a Robert Cleville, ugye az a CNC,
2: igen,
1: ugye? Igen. És egyikük már nem ér,
2: igen,
1: sose
2: tudom. Autóbalesetben az egyik.
1: Cole, talán
2: azt
1: hiszem. És lehet, hogy a David Cleville is látta ezeket a YouTube felvételeket, mert ugye ők itt hosszas jogi csatározás után jutottak el oda, hogy valamiért mégis a Freedom Williamsnek ítélték meg a CNC Music Factory névhasználati jogot. És most írtam útkor a Facebookon a Robert Cleville, hogy hát akkor ezt újra perre vinné, mert nem jó ez. Nem jó ez így, hogy ezt a CNC...
2: Elfogyott a lóvé.
1: Nem jó ez így, hogy ezt a CNC Music Factory nevet, ezt így... Nem. Úgyhogy nem tudom, hogy ott mi lesz. Fene tudja, de mondom, most én hogy is mondjam csak, tehát, hogy megkövetem saját magamat, vagy ezt hogy kell mondani. Nem baj, ha nem jön a Freedom Williams így ebben a felállásban.
2: Én egy 2 hónappal ezelőtti Las Vegas-i New Kids on the Block fellépést láttam. Az
1: igen?
2: Egész vállalható volt egyébként.
1: Figyelj, ezek a fiú bandák, érted, most olyan szinten...
2: De ne keverjük össze ugye a Backstreet Boys, mert az egy generációval később jött.
1: Igen, de
2: hát... hogy a New Kids, hát nem tudom már mennyi idősek lehetnek a Danny Wahlberg, meg a... Nem
1: hát
2: tudom, most
1: 50 fölött, tehát figyeljük egyszer, ők nyomtak egy közös turnét, hogy a New Kids on the Block volt a New Yorkban valahol, talán a Madison Square Gardenben is 15 évvel ezelőtt, meglepetés jelleggel megjelent mellettük a Backstreet Boys, nyilván ők tudták.
2: Nem akkor sétált be a Mark Wahlberg is?
1: Nem, az már most egy ilyen pár évvel ezelőtt. Nem, hanem hogy valami dalhoz visszahívták a Backstreet Boys, akkor a siker volt, hogy ők nyomtak egy 1,5 éves turnét Amerikában.
2: Együtt. Két banda.
1: Igen. Hát figyelj, Backstreet Boys az most akkor átmegy, hogy... nem is tudom, 2 hét alatt azt hiszem 10 koncertet fognak adni Münchenben szeptemberben Németországban. Tehát 2 naponta ők megtöltenek egy müncheni stadiont.
2: De szólt, hogy a produceri munka az svéd volt, egyébként nem amerikai.
1: Hát talán ugyanaz, aki a...
2: Ace of Base.
1: Igen. Úgyhogy figyelj, hogy most nagyon nagy... Sőt, hát, és most itt visszatérve a Pussycat Dollsra, hogy a Backstreet Boys nem csak Európában megy nagyot, hanem Amerikában akkor átmennek, hogy a Vegas-i Sphere, ugye, az a nagy gömb.
2: Na jó, de ez egy fiú banda, és hát a hölgyek azok...
1: Na de oké, de hogy ott is...
2: Nem, a férfiak nem fognak az elsősorban sikítani, és ez most értsd jól meg...
1: Oké, de hogy a Sphere-be érted, 2 naponta lépnek fel, és az sem elég, tehát nekik most már hivatalos Backstreet Boys after partikat kell tartani a Las Vegas-i Sphere-es bulik után, mert akkor az igény 2026-ban még mindig a Backstreet Boys-ra.
2: Hát... közvetítettek valami olyat akkoriban a zenén keresztül, ami
1: hát abban meg
2: a manapság nem jön át.
1: Abban meg már bele sem megyek, hogy itt a TLC elkezdte alattunk, hogy ők meg voltak itt Európában, képzeld el, jöttet, zenéltek ők is. És ennek egész jobban.

0: Minden DJ hangjával és a legjobb funky zenékkel a Best FM-en.
1: A másik nagy turné király,
2: hát
1: ugye a Justin Timberlake.
2: Hát most már jó régóta nem, ugye most amióta a Lime-korral küzdő, most semmit. Gyakorlatilag a social médiában is alig, úgyhogy bár őt meg állt, ők meg azt mondják, hogy ők már 27-től tervez szintén Vegas-i rezidenciát, vagy 28-tól, így valahogy. Na minden viszont tök igazad van, hogy az előző adat úgy végigpofáztuk, mint annak a rendje, úgyhogy biztos egy csomó minden benned marad zeneileg, úgyhogy pénteken, ha ráérnél extrázni egyet velünk, az nagyon hálás lenne.
1: Ugyanis mi.
2: Rendben, nagyon szépen köszönjük így előre is. Jó, na akkor pénteken funkizunk, hello!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek
1: a Best FM-en. Felfüggesztették a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, még lehet módosítani a sorrendet a Felviben, Szépestről lopták el egy idősnő pénzét. Villányi Eszter vagyok. Átalakul a pedagógusok teljesítményértékelése, a parlament rendkívüli ülésén felfüggesztette az eddigi rendszert. Az országgyűlés döntése alapján egyebek mellett elkezdhetik nyilvánosságra hozni az ügynök aktákat, és létrejöhet az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára is. A szavazások után megkezdődött az alaptörvény módosításának vitája. Ennek értelmében például szigorúbb szabályok vonatkoznának az alkotmányos intézmények vezetőire, 12 évben korlátoznák az országgyűlési képviselők mandátumát, a vármegyéket visszaneveznék megyékre, és megszűnne a jelenlegi államfő megbízatása. A Fidesz csütörtökre tüntetést szervez a módosítás ellen. Csütörtökig lehet még változtatni a választott szakok sorrendjén az E-felvételiben, erre egyetlen alkalommal van lehetőség, új képzést pedig már nem tudnak beírni a jelentkezők, figyelmeztet az oktatási hivatal. Az egyetemre főiskolára készülők szintén július 9-éig pótolhatják a még hiányzó dokumentumokat. A ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik ki. Erősebb a forgalom a turisztikai szezonban az autópályákon, így balesetek is gyakrabban történnek. Ilyen helyzetben a legfontosabb a 112-es segélyhívó használata és a biztonsági folyosó kialakítása a strádán, hívta fel a figyelmet Vad Róbert rendőr alezredes.
2: A balesetek jelentős része a követési távolságban nem tartása és a szabálytalan sávváltás miatt következik be. Fontos tudni, hogy amennyiben baleset történik, a 112-es segélyhívás nem lehetőség, hanem kötelesség. A strádán közlekedők figyelmét felhívjuk, hogy a megkülönböztető jelzést használóknak helyet kell biztosítani úgy, hogy a belső, tehát a bal szélső forgalmi sávból szorosan a sáv bal szélére kell húzódni. Az egyéb sávokban közlekedőknek a lehetséges mértékben jobbra kell húzódni, tehát egy folyosót kell kialakítani.
1: Szép fel együtt vitte el az idősnő pénzét egy férfi Somogyban. A feltételezett elkövető feleségével együtt rendszeresen segített a sértetnek, most azonban 35 millió forintot és 25 ezer eurót lopott tőle, majd elhagyta az országot. Nemzetközi körözés van ellene, de a széfet a pénzzel megtalálták a rendőrök egy ingatlan udvarán. Változóan felhős idő lesz, később megvastagszik jobban a felhőtakaró, helyenként kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél nagy területen élénk marad, de veszít az erejéből, zivatarok környékén lehetnek viharos lökések. Késő estére 19-26, hajnalra 17-24 fok közé hűl a levegő. Holnap észak felől felszakadozik a felhőzet, egyre több felé kisüt majd a nap, de nyugaton és északkeleten még lehetnek záporok. 26-32 fok között alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: És ha már mostanában minden a fociról szól, a következő órában mi sem tudunk emellett elmenni. Érkezik a világ egyik legnagyobb Manchester United rajongója. Aztán jön egy DJ, akinek a Brighton FC-ben részesedése van, illetve egy énekes, aki annó a 98-as VB-re is írt egy dalt. Szóval jön majd a Simply Red, Fatboy Slim és Vez.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Best FM a legjobb zenék. Fatboy Slim nyilatkozta pár hónappal ezelőtt, hogy új kislemezre tőle mostanában ne nagyon számítson senki. A stúdiózás nem az ő világa, sokkal jobban szeret a lemezjátszók mögött állni. Olyannyira, hogy idén nyáron négyszer egymás után fog majd a lemezjátszók mögött állni a Brightoni tengerparti bulijának 25. évfordulója alkalmából.

Best FM, a legjobb zenék. A Randi Guru című film rendezője pár hónappal ezelőtt besétált a filmstúdióba, és azt mondta, hogy lenne ötlete arra, hogyan lehetne megcsinálni a második részt. Mire azt a meghökkentő választ kapta, hogy köszi, de Will Smith már dolgozik egy ideje a második részen. Szóval nem csak a Men in Black, nem csak a Bad Boys és nem csak a Legenda vagyok, de úgy látszik, hogy a Randi Guru is folytatást kap majd. Jöjjön az első rész végéről, Heavy D and the Boys, és a Now That We Found Love, itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Az az álmom, hogy magasan a szivárvány fölött repüljek. My dream is to fly over the rainbow so high. Tudjuk el, hogy a szivárványhoz eső kell, meg napsütés egyszerre. Hogy ebből a két összetevőből holnap mire számíthatunk. A következő órában ezt is elárulom majd.

Best FM a legjobb zenék, hogyha bárki ezt a dalt, vagy a többi másik Eagle Eye Cherry dalt élőben szeretné meghallgatni, nem kell messzire utazni, jó hírünk van, picikét kell várni. November 23-án fog majd Budapest közepén fellépni élőben Eagle Eye Cherry, és biztos hozza majd a Safe Tonight-ot is.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Ismét részletesebb késési statisztikákat közöl a MÁV. Atka miatt pusztulnak a kagylók a Tiszatóban, toronyházat kellett kiüríteni New Yorkban. Villányi Eszter vagyok. Jobban ráláthatunk ezen túl a vonatkésésekre. A MÁV az eddigi összevont adatsor helyett ismét részletesebben közli minden hónapban a késési statisztikákat, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kifejtette, ettől a vonatok nem járnak majd pontosabban. Az adatok sem javulnak egyik napról a másikra, de egyértelművé teszik az utazók számára, hogy nem eltitkolni, hanem megoldani akarják a problémákat. Társadalmi egyeztetés indult a megye elnevezés visszaállításáról. Július 11-ig véleményezhető a tervezet. Eszerint vármegye helyett ismét a megye, főispán helyett pedig a kormány megbízott elnevezést térne vissza, miközben a közigazgatási rendszer felépítése nem változna. A kormány honlapján közzített hatásvizsgálat alapján a névváltoztatások mintegy 577 millió forintos költséget jelentenének az államnak. Átmenetileg leállt a közmédia hírszolgáltatása. Az M1 képernyője több órára elsötétült, bocsánatkérő üzenet volt olvasható rajta. Azóta filmeket sugároznak, a Kossuth Rádió pedig a Bartók műsorát szórja. Az MTVA közleményben jelezte, a közmédia átalakul, a hírműsorok fokozatosan, ütemezetten indulnak majd újra. A Magyar TV 1957-es megalakulása óta csak technikai okok és halálesetek miatt sugárzott fekete képernyőt. Atka miatt pusztulnak a kagylók a Tiszatóban, a nem őshonos amuri kagyló tömeges pusztulását tapasztalják az Abátszaloki medencében. Ez egy visszatérő jelenség kánikulában, jelezte a vízügy. Kitértek rá, hogy ennél a fajnál gyakori a tömeges pusztulás, pont abból adódóan, hogy nem őshonos. A vízi atka átfúrja ugyanis a kagylóhéjat, így fertőzések jutnak be a kagylótestbe, amelyek ellen az amuri kagyló nem immunis, mint a hazai fajok. Összeomlás veszélye miatt kellett kiüríteni egy toronyházat New Yorkban. A forgalmas Manhattani utcán álló irodaházat azt követően evakuálták, hogy járdára zuhanó épületrészekről kaptak bejelentést a tűzoltók. Két tartó pillér hajlott meg, így félő volt, hogy a felső szintek leomlanak. A környező épületeket is kiürítették. Változóan felhős idő lesz, később megvastagszik jobban a felhőtakaró, helyenként kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél nagy területen élénk marad, de veszít az erejéből, zivatarok környékén lehetnek viharos lökések. Késő estére 19-26, hajnalra 17-24 fok közé hűl a levegő. Holnap észak felől felszakadozik a felhőzet, egyre több felé kisüt majd a nap, de nyugaton és északkeleten még lehetnek záporok. 26-32 fok között alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Ma van a csokoládé világnapja, és hogyha mi dönthettük volna el magyarok, hogy mikor legyen ez a világnap, szerintem biztos, hogy gombócartós születésnapjára tettük volna, kert tudjuk, hogy szeret mindenféle csokoládét, a kerek csokoládét, a szögletes csokoládét, a tejcsokoládét, az étcsokoládét, a töltött csokoládét. Jön majd a Candy Shop 50 Cent-től, csak hogy el legyünk látva édességgel.
0: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Best FM a legjobb zenék, bevallom őszintén, a névnap intézményét, mint olyat nem nagyon értem, azt meg pláne nem, hogy egy évben miért van többször is ugyanaz a névnap. Valéria például van április 28-án, meg június 5-én is, meg most Amy Winehouse-nak köszönhetően.

Best FM, a legjobb zenék, 51 éves és egy napos. A mai napon Curtis Jackson, vagyis 50 Cent, tehát igen, tegnap ünnepeltem 51. születésnapját. Van egy olyan tippem, hogy nem egy cukorkaboltba sétált be a szülinapi buliához megvenni a hozzávalókat. A Candy Shop érkezik itt a Besten, a legjobb zenék között.

Best FM, a legjobb zenék. Marad a 30 fok körüli nappali maximum, marad a szél, és marad a kevéske felhő is az égen. Ami így azért nem hangzik rosszul. Szerdára némi üröm az örömben, hogy készüljenek a frontérzékenyek, mert szerdán hideg front várható.

Best FM a legjobb zenék. A Super Bowl Halftime Show mintájára most először rendeznek majd futballvilágbajnokság döntőjében félidei showt. Július 19-én lesz ez majd látható világszerte mindenhol. A fellépők a BTS, Shakira és a most érkező Madonna lesznek. Jön Britneyvel és a Mi Jögezni

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Automatikusan jár az érintett gyerekeknek az iskola kezdési támogatás. Hamis óvszereket foglaltak le Európa szerte, Szlovéniában tűzgyújtási tilalomban. Villányi Eszter vagyok. Automatikusan jár minden érintett gyermek után a fejenként 100 000 forintos iskola kezdési támogatás, közölte a pénzügyminisztérium. Ebbe a körbe tartoznak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, illetve a tartós betegség, súlyos fogyatékosság miatt magasabb összegű családi pótlékban részesülők, a sajátos nevelési igényű gyermekek, a dobbantó programban vagy a műhelyi iskolai képzésben résztvevő fiatalok, az árvaellátásra jogosultak, az egyszülős családban nevelőszülőknél vagy gyermekvédelmi intézményben nevelkedők. A tárca az adatbázisok alapján úgy számol, hogy idén mintegy 400 000 gyermek kaphatja meg a segítséget. Hamisított óvszereket terítettek az európai piacokon. Az Unió csalás elleni hivatala jelezte, hogy több mint 200 000 hamis terméket fedeztek fel. Ezek nem felelnek meg az uniós biztonsági előírásoknak, használatuk egészségügyi kockázatokkal járt volna. A hamis óvszereket Kínában gyártották, és egy ismert márka jelzésével és logójával látták el őket. Az Olaf a román, a szerb és a spanyol vámhatóságokkal együttműködve foglalta le a hamis termékeket. Élénkült a használt autópiaci uniósban. Éves összevetésben 19 000-rel többen érdeklődtek, derül ki egy szakportál felméréséből. A júniusi statisztikák szerint a meghirdetett autók átlag életkora és futás teljesítménye is csökkent, minőségi javulást figyeltek meg a kínálatban. Az átlagárak mintegy 10%-kal emelkedtek. Évről évre nő az elektromos és hibrid autók iránti kereslet, utóbbiaknál 57%-kal. Szépfel együtt vitte el az idős nő pénzét egy férfi Somogyban. A feltételezett elkövető feleségével együtt rendszeresen segített a sértetnek, most azonban 35 millió forintot és 25 000 eurót lopott tőle, majd elhagyta az országot. Nemzetközi körözés van ellene, de a széfet a pénzzel megtalálták a rendőrök egy ingatlan udvarán. Szlovéniában országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe. A hőség és a szárazság miatt fokozott az erdő tűzveszélye, így tilos minden tűzveszélyes tevékenység a természetben, például a tábortűz, a kerti égetés és a tűzi játék is. Változóan felhős idő lesz, később megvastagszik jobban a felhőtakaró, helyenként kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél nagy területen élénk marad, de veszít az erejéből, zivatarok környékén lehetnek viharos lökések. Késő estére 19-26, hajnalra 17-24 fok közé hűl a levegő. Holnap észak felől felszakadozik a felhőzet, egyre több felé kisüt majd a nap, de nyugaton és északkeleten még lehetnek záporok. 26-32 fok között alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Az előző órában volt már itt egy Curtis Jackson, vagyis 50 Cent, de ebben a 60 percben is jön egy Curtis, ő majd Charlie-val és a Maradunk Végig című duettjükkel jön 10 és 11 óra között. Ebben a 60 percben itt lesz még az Oliva You're Not Alone-nal, Justin Timberlake, a Can't Stop the Feeling-er és a sor legelején Brandy, a What About Us-szal.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en Vibe.

Best FM a legjobb zenék, még a nagyon kemény vonalas Spice Girls fanok sem tudnak megegyezni abban, hogy honnan kell számítani a csapat megalakulását. 94-től, amikor is összeválogatták őket egy casting keretein belül, vagy az első kislemez megjelenésétől 1996-tól, hogyha ez utóbbi az igaz, akkor bizony holnap lesz kereken 30 éve, hogy a világ megismerte a Spice Girls nevét. Július 7-én jelent meg ugyanis a Wannabe 96-ban. Most az egyik Spice Girl, Melanie C.

Best FM, a legjobb zenék jön Orville Richard Burrell. Egészen pontosan Dr. Orville Richard Burrell. Mert 2022-ben a Brown Egyetem a művészetek tiszteletbeli doktorává avatta őt. Viszont ellentétben ezzel a címmel nagyon is valós az önvezetői kinevezése. Így szerelt le

Ez a Night Shift White Boy-jal. A legjobb zenék, a legnagyobb sztárok a Best FM-en. Minden este. Minden este. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean, earn your keep.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: A nemek összetétele változó lesz, de az egyénekes egy rapper formációból hármat is hozok a mai utolsó 60 percben 11 és éjfél között. Jön majd Eve, Gwen Stefani-val és a Rich Girl-nál. Itt lesz majd Timbaland, Kelly Hilson-nal és a The Way I Are-ral, és Blue Country-ről jön Sean Paul-nal, meg a Breakdown.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

hallgattam a legjobb zenék. Emlékszem azokra az időkre, amikor egy korsos sörrel a kezünkben ültünk a parton, és néztük a naplementét. Így szól a Cadaver első sora, amit egyébként mostanában bármikor lehet rekonstruálni, és az meg különösen menő lenne, hogyha közben tényleg szólna a háttérben a Cadaver. Érkezik a Necrocán itt a Besten.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék, két képregény adaptáció egy-egy betét dala érkezik itt a Besten. Az egyikben egy gazdag milliómos esténként denevér jelmezt ölt magára, és úgy próbálja megmenteni a várost. A másikban pedig fekete öltönyös kormányügynökök ellenőrzik a földön élő földön kívülieket. Vagyis jön a Batmanből Seal, és a Kiss from a Rose, és a Man in Blackből Will Smith, és a Man in Black.

Best FM a legjobb zenék. Pénzmészékkel ellentéten én senkinek nem villantózom ki az agyát, nem akarom eltüntetni ezt az elmúlt 6 órát, csak itt simán lezárni. Ennyi volt már a nácsit. Holnap szerda, ami azt jelenti, hogy pop és rádiós lágerek 120 perces mixével rúgjuk majd be a szerda estét. DJ Effendi fog majd hozzánk csatlakozni, és állni a lemezjátszók mögött 7 és 8 óra között. Mauro Picasso és a Komodo jön, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.